A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: zenék, a legjobb zenék, zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akarok.

0: do something. Let's make a bet.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Módosul a pedagógusi teljesítményértékelés. Részletezik a vonatkésési adatokat. Gond van az USB-töltőkkel. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Átalakul a pedagógusok teljesítményértékelése. A parlament rendkívüli ülésén felfüggesztette az eddigi rendszert. Az országgyűlés arról is döntött, hogy elkezdhetik nyilvánosságra hozni az ügynökaktákat, és létrejöhet az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára is. A szavazások után megkezdődött az alaptörvény módosításának vitája. Ennek értelmében például szigorúbb szabályok vonatkoznának az alkotmányos intézmények vezetőire. 12 évben korlátoznák az országgyűlési képviselőket. Elők mandátumát, a vármegyéket visszaneveznék megyékre, és megszűnne a jelenlegi államfő megbízatása. Az idei első 5 hónapban az Intercity-knek csupán a fele érkezett meg pontosan. A késésekről mostantól részletesebb, kibővített formában érhetők el a MÁV havi statisztikái, jelentette be Vitézi Dávid miniszter. Jelezte, nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a magyar közösségi közlekedés problémáit, ehhez pedig, ahogy fogalmazott, először a valósággal kell szembenézni. Folytatódik az iskolai bántalmazás és a függőségek elleni küzdelem a hazai oktatási intézményekben. A következő tanévben megújult formában tér vissza a Déri Nép program Ne Bánts Világ elnevezésű országos kampánya, hogy drámapedagógiai és színházi eszközökkel segítsen a diákok mentális és fizikai egészségének megőrzésében. A részletekről Imre Soltész Daniellát, a program vezetőjét kérdeztük.
2: 5 különböző modult fogunk érinteni, az online bántalmazás, test és lélek egyensúlya, egészséges életmód, iskolai bántalmazás, tehát minden olyan témát, ami a prevencióval kapcsolatos.
1: Baj van az USB-töltőkkel, nem biztonságos 10-ből 8. Ezekkel a termékekkel az előző években is volt gond, a fogyasztóvédők ezért idén csak nem 200 féle töltőt ellenőriznek. Felkeresnek műszaki áruházakat, vizsgálják ázsiai kisboltok és webáruházak kínálatát is. Ismét aligátor teknős jelent meg a Balatonban. Az egzotikus ragadozót az északi parton fogták be. Magyarországon nem őshonos fajról van szó, ezért valószínű, hogy a korábbiakhoz hasonlóan valaki ezúttal is a tóba engedte megunt házi kedvencét. Hidegfront frissítette fel a levegőt, kisebb szemerkélő eső nem kizárt. A szél megerősödik, néhol viharos lökések is lehetnek. 27-28 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap is sok napsütés várható, északkeleten és az Alpok alján borul be, ott futó záporok érkeznek. Velünk marad az élénk légmozgás, 24-30 fok között tetőznek a maximumok. Pénteken folytatódik a felmelegedés, akár 31 fokot is mérhetünk. Szombaton igazi strandidő vár ránk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Örömteli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Hány magad maradsz, és
1: lesz még valaki. Élvezd,
0: ha minnak látszik, ami marad itt, ne gondolkodj.

0: élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Elkezdődött a szúnyoggyérítés. Megújul az EGRI közvilágítás. A fiatalok továbbtanulását támogatja Gyöngyös. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 8-a van, szerda. Egyre több a szúnyog, elkezdődött a kémiai gyérítés. Két budapesti kerületben és 11 megyében lépnek fel a vérszívók ellen. Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdubihar, Heves, Jász-Nagykunszolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna megyében permeteznek. Mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: A héten összesen 151 település belterületén lehet majd kémiai szúnyoggyérítést végző platós autókkal találkozni. Az autók azok késő este és éjszaka permeteznek, és nagyon alacsony dózisban jutatják ki az irtószert, ami a szabadban néhány óra alatt le is bomlik. A katasztrófavédelem weboldalán a lakosság majd szúnyoggyérítés menüponton belül lehet megnézni a heti programot, ami pontosan megmutatja, hogy melyik napon, melyik településen lesz gyérítés.
1: Átfogó karbantartás kezdődik Eger közvilágítási hálózatán, miután sikeresen lezárult a közbeszerzési eljárás. Az egerhírek.hu információi szerint az önkormányzat 50 millió forintos keretszerződést köthet a kivitelezővel. A munkák során a város 783 lámpatestének üzemeltetését és javítását végzik el. Kicserélik a kiégett fényforrásokat, karbantartják a tartószerkezeteket, elvégzik a szükséges érintésvédelmi vizsgálatokat, valamint gondoskodnak a városi díszkivilágítás folyamatos működéséről. A kivitelezés a szerződéskötést követően indulhat. Megújított a felsőoktatási ösztöndíj rendszerét Gyöngyös képviselőtestülete, tudatták a város honlapján. Az új szabályozás célja, hogy támogassa a fiatalok továbbtanulását, ösztönözze a helyben maradást, valamint a helyi munkaerőpiaci igényekhez igazodó képzéseket. Az önkormányzati ösztöndíj havi összege 40 ezerről 60 ezer forintra emelkedik. A szociális helyzet nem feltétele a pályázatnak, de előnyt jelent az elbírálás során. Már szedik a korai és középérésű kajszibarackokat. A hazai termés fele friss fogyasztásra, a másik fele feldolgozásra kerül. Magyarországon csaknem 5500 hektáron termesztenek kajszit, az idei termés mennyisége azonban térségenként jelentősen eltér. Mondta el rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
3: Vannak termőtájak, ahol elég normális termés, és a fagy kevésbé érte, és a klímaváltozás kevésbé érte ezt a területet. Ilyen például a Somogyi vagy a Tolnai körzet némely helyen Pest megyében, de ugyanakkor a Dunatisza közén, Bács-Kiskun megyében, vagy Borsod-Abaúj-Zemplénben ott nagyon fagykárok és lehűlés volt, úgyhogy ez a termés befolyásolja. Az utóbbi 5-6 évben nagyon nagy fagykárok érték ezt a területet, így az átlag termés olyan 6-7 ezer tonna körül volt. Idén hasonló számítunk, esetleg 7-8 ezer tonnával.
1: Téves információ terjed az Eger kártyához kapcsolódó parkolási kedvezményről, hívta fel a figyelmet az EVAT ZRT. A társaság hangsúlyozta, hogy az Eger kártyával nem jár napi 2 óra díjmentes parkolás. Az Egerben bejelentett lakóhelyel, érvényes lakcímkártyával és Eger kártyával rendelkező autósok csak meghatározott időszakokban parkolhatnak ingyenesen. Ez munkanapokon és szombaton reggel 8 és fél 9 között, hétköznap délután 4:30 és 5 óra között, valamint szombaton 12 és 1 óra között vehető igénybe. Az EVAD ZRT arra kéri az autósokat, hogy a parkolási szabályokról mindig a hivatalos tájékoztatást vegyék figyelembe. A turisztikai szezonban megnövekszik a forgalom az autópályákon. Ebben az időszakban nagyobb a baleseti kockázat, ezért fontos, hogy veszélyes helyzetben azonnal tudjunk cselekedni. Balesetnél a legfontosabb a 112-es segélyhívó használata és a biztonsági folyosó kialakítása a strádán. Hívta fel a figyelmet Vad Róbert, rendőralezredes.
4: A balesetek jelentős része a követési távolság be nem tartása és a szabálytalan sávváltás miatt következik be. Fontos tudni, hogy amennyiben baleset történik, a 112-es segélyhívás nem lehetőség, hanem kötelesség. A strádán közlekedők figyelmét felhívjuk, hogy a megkülönböztető jelzést használóknak helyet kell biztosítani úgy, hogy a belső, tehát a bal szélső forgalmi sávból szorosan a sáv bal szélére kell húzódni. Az egyéb sávokban közlekedőknek a lehetséges mértékben jobbra kell húzódni, tehát egy folyosót kell kialakítani.
1: 4 szervdonációval 10 ember életének megmentéséhez járult hozzá tavaly a Markot Ferenc Kórház sürgősségi betegellátó osztálya. Az Országos Vérellátó Szolgálat Semmelweis nap alkalmából elismerte az osztály dolgozóinak munkáját. Kiemelték, hogy a donorok felismerésében, ellátásában és a szerv kivételi folyamatban végzett munkájuk nélkül a szervátültetések nem valósulhatnának meg. Az elismeréssel az egészségügyi dolgozók elkötelezettségét és életmentő munkáját köszönték meg. Elindult a dolgozók gyermekeinek szervezett nyári napközi a Markot Ferenc Kórházban, jelezte az intézmény. A tábor 3 egyhetes turnusban várja a résztvevőket, és idén is a kórház refektóriuma ad otthont a programoknak. A nyári napközit a kórház szociális irodája 1989 óta minden évben megszervezi a dolgozók gyermekei és unokái számára. Az első turnusban többek között színházi előadás, kézműves foglalkozás, természetismereti kirándulás, szabadtéri programok és könyvtári társasjátékozás várja a gyerekeket. A tábor lebonyolításában középiskolások is közreműködnek iskolai közösségi szolgálatuk részeként. A felsőoktatásba jelentkezőknek még van tennivalójuk július 9-éig, vagyis csütörtökig. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hívta fel a figyelmet, hogy eddig tölthetik fel a felvételihez szükséges dokumentumokat, és módosíthatják jelentkezési sorrendjüket az érintettek. A pontatárokat július 23-án csütörtökön hirdetik ki. Ezen a napon rendezik meg Egerben a Pont Ott partit is, ahol a felvételizők tájékozódhatnak az eredményekről és a továbbtanulással kapcsolatos tudnivalókról. Az egyetem a rendezvényen közösségi programokkal is várja leendő hallgatóit. Elindult a Gyöngyösi Állatkert nyári programsorozata, írja a heol.hu. Szerdától vasárnapig minden nap délelőtt és délután látványetetésekkel, állatbemutatókkal és különleges élményprogramokkal várják a látogatókat. A programok között puma, tigris, szurikáta, kapibara és teveetetés is szerepel. A gyűrűs farkú Maki Élmény Plus programon a látogatók a makik közé is bemehetnek. A nyári látványetetéseket a hétvégén indították el. A nyitónapon a páviánok egy gyümölcsökkel teli jégtömböt kaptak, amelyet a közönség előtt fogyasztottak el. Zajlanak az útépítési munkák Egerben, ezért a 25-ös főúton és a Noszvai összekötő úton is forgalomkorlátozásokra kell számítani. A heol.hu emlékeztetett, hogy ma a felnémeti szakaszon felmarják a Szarvaskő felé vezető belső sávot. Július 9-én csütörtökön a Cifra kapu csomópontban kezdődik az első aszfaltréteg terítése, ahol jelzőrök irányítják majd a forgalmat. A felújítás a busz közlekedést is érinti, egyes megállókat ideiglenesen lezárnak, több helyi és helyközi járat pedig módosított útvonalon közlekedik, ezért érdemes indulás előtt tájékozódni a változásokról. Új zenei főmunkatárssal erősíti társulatát a következő évadban az Egri Gárdonyi Géza Színház. A teátrum bejelentette, hogy a posztot Malek Andrea tölti be. A több rangos szakmai díjjal elismert színművész és énekesnő feladata a zenés előadások szakmai koordinálása, valamint a társulat zenei felkészítésének irányítása lesz. 30. alkalommal várja a látogatókat az Egri Bor ünnepe. A város közösségi oldalán ismertette, hogy a háromnapos rendezvény holnap kezdődik. Szombatig az Egri Borok mellett gasztronómiai programok, kézműves vásár és koncertek is várják az érdeklődőket az Érsekkertben. A fellépők között lesz többek között a Tárkányművek, a Kerekesband vagy a Hiperkarma is. A program része a borlovagavatás, valamint veterán járművek és traktorok felvonulása. Változékonyabbra fordulhat az időjárás térségünkben, miután a korábbi meleg időszakot egy hullámzó frontrendszer válthatja fel. A nappali hőmérséklet többnyire 28 és 31 fok között alakulhat, de záporok és zivatarok környezetében átmenetileg ennél hűvösebb is lehet. A napsütés mellett ugyanis gyakran megnövekedhet a felhőzet, főként a délutáni és esti órákban.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, itt vagyunk a hét közepén, szerdán, július 8-án, és együtt ébredünk a legjobb zenékkel. Bekészítettem már a Sweetboxot, az Everything's Gonna Be Alright-tal érkeznek, az óra elsője pedig Bob Marley, a Jammin-nel indulunk, rádiózunk együtt délig.
0: Best

Best FM a legjobb zenék, Enigma ébresztett minket, szép reggelt kívánok mindenkinek. Július 8-a van, szerda, és a legjobb zenék mellett természetesen témákkal és érdekességekkel is jövök majd nem sokára, addig is szóljanak a legjobb zenék. Itt lesz vele majd a Sweetbox, az Everything's Gonna Be Alright-tal, de még most Sarah Connort meghallgatjuk, és egy olyan dal jön, ami igazából arra csábítás, hogy visszafeküdjünk az ágyba, de most azért próbáljunk meg vele ébredni. Ez a Let's Get Back to the Bad Boy most itt a Besten. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world with my girl Sarah. Brand new.

0: West Coast for life.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Sweetbox és az Everything's Gonna Be Alright. Szép napot kívánok mindenkinek, július 8-a van szerda, a névnaposok az elákok, a születésnaposok között pedig a Ferencváros egykori edzőjét, írlabdarúgót, Robi Kint köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. 230 évvel ezelőtt állították ki az első amerikai útlevelet egyébként a mai napon, és hamarosan jövök majd a ma reggel témáival, addig is szóljanak a legjobb zenék, most egy rövid szünet lesz, de utána már is itt lesz George Michael és a Fabulous Go to the City.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Elkezdődött a szúnyoggyérítés. Elindult a nyári napközi az EGRI kórházban. Pontos felvételi határidő közeleg. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Egyre több a szúnyog, elkezdődött a kémiai gyérítés. Két budapesti kerületben és 11 megyében lépnek fel a vérszívók ellen. Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna megyében permeteznek. Mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: A héten összesen 151 település belterületén lehet majd kémiai szúnyoggyérítést végző platós autókkal találkozni. Az autók azok késő este és éjszaka permeteznek, és nagyon alacsony dózisban jutatják ki az irtószert, ami a szabadban néhány óra alatt le is bomlik. A katasztrófavédelem weboldalán a lakosság majd szúnyoggyérítés menüponton belül lehet megnézni a heti programot, ami pontosan megmutatja, hogy melyik napon, melyik településen lesz gyérítés.
1: Heves megyében a hét elején több mint 1400 hektáron voltak kezelések. Elindult a dolgozók gyermekeinek szervezett nyári napközi a Markot Ferenc kórházban, jelezte az intézmény. A tábor 3 egyhetes turnusban várja a résztvevőket, és idén is a kórház refektóriuma ad otthont a programoknak. A nyári napközit a kórház szociális irodája 1989 óta minden évben megszervezi a dolgozók gyermekei és unokái számára. Az első turnusban többek között színházi előadás, kézműves foglalkozás, természetismereti kirándulás, szabadtéri programok és könyvtári társasjátékozás várja a gyerekeket. A tábor lebonyolításában középiskolások is közreműködnek, iskolai közösségi szolgálatuk részeként. A felsőoktatásba jelentkezőknek még van tennivalójuk július 9-éig, vagyis csütörtökig. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hívta fel a figyelmet, hogy eddig tölthetik fel a felvételihez szükséges dokumentumokat, és módosíthatják jelentkezési sorrendjüket az érintettek. A pontatárokat július 23-án csütörtökön hirdetik ki. Ezen a napon rendezik meg Egerben a Pont Ott partit is, ahol a felvételizők tájékozódhatnak az eredményekről és a tovább tanulással kapcsolatos tudnivalókról. Az egyetem a rendezvényen közösségi programokkal is várja leendő hallgatóit. Változékonyabbra fordulhat az időjárás térségünkben, miután a korábbi meleg időszakot egy hullámzó frontrendszer válthatja fel. A nappali hőmérséklet többnyire 28 és 31 fok között alakulhat, de záporok és zivatarok környezetében átmenetileg ennél hűvösebb is lehet. A napsütés mellett ugyanis gyakran megnövekedhet a felhőzet, főként a délutáni és esti órákban.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei. Like no other.

Best FM a legjobb zenék, a Back to Black-kel ébredhettünk, ez volt a Nana Né, szép reggelt kívánok mindenkinek. Ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, 7 óra után a Red Hot Chili Peppers érkezik, ugyanis egy üzletet zártak le, jön a katalógus sztori, hogy ez mit jelent, azt is el fogom árulni, és hogy ez mennyi pénz, hát azt majd ki fog derülni, de nagyon-nagyon sok pénzről van szó, amit a Red Hot Chili Peppers most egy szerződéssel kötött. Aztán 8 óra után pedig Shania Twain érkezik, akiről készül egy életrajzi film, és hogy ezzel kapcsolatos infók mik, azt hozom, és végül 9 óra után szünet van most a VB-be, de mégis egy kicsit így a FIFA statisztikájával fogunk foglalkozni, és a vicces oldalát fogjuk megközelíteni, ígérem, és nem a sportos oldalát, mindenki számára majd meglepő lesz és mulatságos azoknak is, akik egyébként nem szeretik a focit. A legjobb zenékkel pedig természetesen jövök egész reggel, ebből az órából is van még hátra, biztos, hogy itt lesz velem még Néjó és a Szószik, na meg most az Oasis és a Wonderwall, ezzel megyünk tovább itt a Veszten.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
2: Friss hírek, információk jönnek, utána pedig 7 óra után az első témánk, ami nem mással lesz kapcsolatos, mint a Red Hot Chili Peppers-szel, giga mega üzletet kötöttek, úgyhogy jönnek a részletek. No, meg a legjobb zenéket is bekészítettem az évredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem például a House of Glass felvétele, a Disco Dawn-nal érkezik majd a csapat.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Növekszik a forgalom az autópályákon. Útfelújítás Egerben. Jön az Egri bor ünnepe. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A turisztikai szezonban megnövekszik a forgalom az autópályákon. Ebben az időszakban nagyobb a baleseti kockázat, ezért fontos, hogy veszélyes helyzetben azonnal tudjunk cselekedni. Balesetnél a legfontosabb a 112-es segélyhívó használata és a biztonsági folyosó kialakítása a sztrádán. Hívta fel a figyelmet Vad Róbert rendőralezredes.
2: A balesetek jelentős része a követési távolságban nem tartása és a szabálytalan sávváltás miatt következik be. Fontos tudni, hogy amennyiben baleset történik, a 112-es segélyhívás nem lehetőség, hanem kötelesség. A sztrádán közlekedők figyelmét felhívjuk, hogy a megkülönböztető jelzést használóknak helyet kell biztosítani úgy, hogy a belső, tehát a bal szélső forgalmi sávból szorosan a sáv bal szélére kell húzódni. Az egyéb sávokban közlekedőknek a lehetséges mértékben jobbra kell húzódni, tehát egy folyosót kell kialakítani.
1: Zajlanak az útépítési munkák Egerben, ezért a 25-ös főúton és a Noszvai összekötő úton is forgalomkorlátozásokra kell számítani. A heol.hu emlékeztetett, hogy ma a felnémeti szakaszon felmarják a Szarvaskő felé vezető belső sávot. Július 9-én csütörtökön a Cifra kapu csomópontban kezdődik az első aszfaltrétek terítése, ahol jelzőrök irányítják majd a forgalmat. A felújítás a busz közlekedést is érinti, ezért érdemes indulás előtt tájékozódni a változásokról. 30. alkalommal várja a látogatókat az Egri bor ünnepe. A város közösségi oldalán ismertette, hogy a háromnapos rendezvény holnap kezdődik. Szombatig az Egri borok mellett gasztronómiai programok, kézműves vásár és koncertek is várják az érdeklődőket az érsekkertben. A fellépők között lesz többek között a Tárkányművek, a Kerekesband vagy a Hiperkarma is. A program része a borlovagavatás, valamint veterán járművek és traktorok felvonulása. Elindult a Gyöngyösi Állatkert nyári programsorozata, írja a heol.hu. Szerdától vasárnapig minden nap délelőtt és délután látványetetésekkel, állatbemutatókkal és különleges élményprogramokkal várják a látogatókat. A programok között puma, tigris, szurikáta, kapibara és teveetetés is szerepel. A Gyűrűs Parkú Maki Élmény Plusz programon a látogatók a makik közé is bemehetnek. Mozgalmasabb időjárás körvonalazódik környékünkön, miközben a nyári meleg továbbra is velünk marad. A nappali csúcshőmérséklet általában 27 és 30 fok között alakulhat, vagyis továbbra is kellemesen meleg nyári időre készülhetünk. A napsütés mellett azonban egyre több gomoly és rétegfelhő jelenhet meg az égen. Több hullámban is kialakulhatnak záporok és zivatarok, amelyek átmenetileg felfrissíthetik a levegőt.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A Red Hot Chili Peppers giga mega üzletet kötött, jönnek a részletek, és természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem a mikrofonnál, Horváth Zoltán Hori. Július 8-a van, a hét közepe szerda, úgyhogy már túl vagyunk a felén a munkának, hogyha a mai napot megcsináltuk, ez motiváljon mindenkit. Na meg az, hogy Melanie C-vel kezdünk, ez az I'm Turned to You.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Úgy tűnik, a Red Hot Chili Peppers végleg behúzza a függönyt a jogdíjak körüli üzletelésben. A zenekar több mint 300 millió dollárért adta el a teljes hangfelvétel katalógusát a Warner Music Groupnak. Ez a lépés egy 5 éves folyamat betetőzése. 2021-ben a kiadói jogoktól váltak meg 150 millióért, most pedig több mint a kétszeresért adták el a rögzített zenei anyagaikat is. Az üzlet súlyát jól jelzi, hogy a Warner Music és a Capitol közösen 650 millió dolláros befektetési alapjának közel a felét a Red Hot Chili Peppers katalógusa tette ki. És jogos lett a kérdés, hogy miért pont a Warner? A párosítás tulajdonképpen papírforma volt, ugyanis a Warner Music Group már 1991-ben, vagyis a korszak alkotó Blond Sugar Sex Magic album megjelenése óta a zenekar szakmai otthona. A mostani megállapodás pedig mind a 13 stúdióalbumot magába foglalja. A számok a háttérben. Azt gondoljuk, hogy ez a 300 millió egy csillagászati összeg, de bizony-bizony az éves bevétel utána 26 millió dolláros profitot fog termelni. A Red Hot Chili Peppers ezzel beállt azon legendák sorába, mint Bob Dylan vagy Bruce Springsteen, akik már életművük anyagi részét profi jogkezelőre bízták. Hivatalos kommentár ugyan még nem érkezett se a zenekartól, se a Warnertől, de a számok önmagukért beszélnek. A rock történelem egyik legjövedelmezőbb életműve cserélt gazdát. Mi gazdát nem, viszont a beszédet lecseréljük a legjobb zenékre. Ezek szólnak most az Ébredés és a Napindítás mellé. Dezri dalát is hallhatjuk majd az elkövetkezendő néhány percben. A Live-fal érkezik, de most a House of Glass-t indítom. És szól a Disco Down, itt a Best-en.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Junik és a Füstláng nélkül. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Július 8-a van, szerda, az Elákok a névnaposok, a születésnaposok között pedig Robi Kint köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket. 230 évvel ezelőtt állították ki a mai napon az első amerikai útlevelet. A legjobb zenékkel pedig természetesen folytatom az ébredést és a napindítást. Itt lesz például velem a Spiller és Sophie Alix Baxter közöse, a Groove Jet a rövid szünet után, de a hírek után rögtön Cooney Williams-t hozom, és szól majd a World Celebration.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Visszatér a Ne bánts világ elnevezésű kampány. Malek Andrea az Egri Színházhoz szerződik. A kapitányság előtt fogtak el egy körözött férfit. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Folytatódik az iskolai bántalmazás és a függőségek elleni küzdelem a hazai oktatási intézményekben. A következő tanévben megújult formában tér vissza a Dériné program Ne bánts világ elnevezésű országos kampánya, hogy drámapedagógiai és színházi eszközökkel segítsen a diákok mentális és fizikai egészségének megőrzésében. A részletekről Imre Soltész Daniellát, a program vezetőjét kérdeztük.
2: Rengeteg fejlesztési javaslatot szedtünk össze, ebből alakult ki ez az új struktúra. 5 különböző modult fogunk érinteni, az online bántalmazás, test és lélek egyensúlya, egészséges életmód, iskolai bántalmazás, tehát minden olyan témát, ami a prevencióval kapcsolatos. A pilot időszakban 40 témanapot tartottunk, több mint 10 000 diákot értünk el. Az új struktúra egy picit más lesz, minden iskolában legalább 2 alkalommal eljutunk. A cél, hogy a diákok egy egészségesebb iskolai környezetben lehessenek.
1: Új zenei főmunkatárssal erősíti társulatát a következő évadban az Egri Gárdonyi Géza Színház. A teátrum bejelentette, hogy a posztot Malek Andrea tölti be. A több rangos szakmai díjjal elismert színművész és énekesnő feladata a zenés előadások szakmai koordinálása, valamint a társulat zenei felkészítésének irányítása lesz. Malek Andrea hosszú évek óta a hazai zenés színházi élet meghatározó szereplője. Emellett énektanárként és vokális coachként is dolgozik. A következő évattól csatlakozik a társulathoz, és a zenés produkciók szakmai munkáját segíti majd. Közvetlenül a rendőrfőkapitányság épülete előtt fogtak el az egri rendőrök egy több hatóság által körözött férfit. A heol.hu számolt be róla, hogy a rendőrök gyalogos járőr szolgálatra indultak a belvárosba, amikor a kapitányságról kilépve észrevették a férfit. Az igazoltatás során kiderült, hogy több hatóság is keresi, ezért elfogták, majd átadták az ügyben illetékes kollégáknak. A rendőrök ezt követően folytatták a közös járőr szolgálatot a városrendészet munkatársaival. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. A hajnalok kellemesek maradnak, jellemzően 16 és 19 fok közötti minimumokkal. A nappali hőmérséklet többnyire 28 és 31 fok között alakulhat. A meleg nedves levegő kedvezhet a zivatarok kialakulásának. A légmozgás a zivataroktól függetlenül többnyire mérsékelt lesz. A levegő füllettebbé válhat, ami a frontérzékenyek szervezetét is jobban megterhelheti.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Spiller és Sophie Alix Backstore közöse, a Groove Jet. Szép reggelt kívánok mindenkinek. 2 óra témánk hátra van még a mai nap reggeléből. A következő órában 8 óra után majd Cheyenne Wayne-ről jön egy hír, ugyanis életrajzi film készül róla, jönnek a részletek. Aztán 9 óra után, mivel VB szünet van, így a sportrovatot is egy kicsit viccesre vesszük. VB-vel lesz kapcsolatos, de köze sincs a focihoz, azok is fogják élvezni ezt a statisztikát, amit most a FIFA állított ki, akik nem élvezik a focit, elnézést. A legjobb zenékkel pedig természetesen ébredünk még, ugyanis ezek szólnak az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Enya és Speed idő közöse hamarosan az I Don't Wanna Know, de most a Destiny's Child dala még szól előtte, ez a Say My Name. Talk

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú végy nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
2: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
3: Egervára mind a magyar történelem, mind pedig a kultúra egyik meghatározó építménye. Magyarország leghíresebb törökkori várának lenyűgözőek a város fölé magasodó impozáns falai, melyek között 1000 év kultúrtörténeti emlékeit találjuk. A vár története Szent István királyunk uralkodása idején kezdődött, aki itt a várdombon alapította meg az egri püspökséget. A tatárjárást követően 1248-ban kővárat építettek, majd pedig nagyméretű külső várral bővítették. A vár a 16. században a török megszállás alatt a magyar királyság határvédelmi rendszerének, Európa védőpajzsának fontos erőssége volt. Az egri vár legismertebb eseménye az 1552-es ostrom volt, amikor Dobó István és a várvédők diadalmas győzelmet arattak a török túlerővel szemben. 2014-től nemzeti emlékhely.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
3: A Tiszató, korábbi nevén Kiskörei víztározó, Magyarország második legnagyobb tava és legnagyobb mesterséges tava a Tiszán. Heves, Borsodabaúj Zemplén és Jász-Nagykunszolnok megye határán fekszik. Számtalan sziget, holtág és sekély kis csatorna váltja egymást a hatalmas, nyílt vízterületekkel, úgynevezett mozaikos tájat formálva. A part mentén 6 szabadvízi strandon pihenhetünk, míg egyes helyeken a vízisportok széles skálája gyakorolható, beleértve a motoros vízisportokat is. A Tiszató vadvízi világa gyalog, kerékpárral, lóháton és csónakkal is bejárható. Ráadásul a Tiszató bringa kört 2020-ban adták át, így a rövidebb kör 70 kilométeren, míg a hosszabb 95 kilométeren kerüli meg a tavat, a gépkocsi forgalomtól teljes hosszában elválasztva.
0: Best FM, a legjobb zenék! Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
4: Elkezdődött a szúnyogkérítés. Elindult a nyári napközi az egri kórházban. Pontos felvételi határidő közeleg. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Egyre több a szúnyog, elkezdődött a kémiai kérítés.

0: Két budapesti kerületben és 11 megyében lépnek fel a vérszívók ellen. Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna megyében permeteznek. Mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
1: A héten összesen 151 település belterületén lehet majd kémiai szúnyoggyérítést végző platós autókkal találkozni. Az autók azok késő este és éjszaka permeteznek, és nagyon alacsony dózisban jutatják ki az irtószert, ami a szabadban néhány óra alatt le is bomlik. A katasztrófavédelem weboldalán a lakosság majd szúnyoggyérítés menüponton belül lehet megnézni a heti programot, ami pontosan megmutatja, hogy melyik napon, melyik településen lesz gyérítés.
0: Heves megyében a hét elején több mint 1400 hektáron voltak kezelések. Elindult a dolgozók gyermekeinek szervezett nyári napközi a Markot Ferenc kórházban, jelezte az intézmény. A tábor 3 egyhetes turnusban várja a résztvevőket, és idén is a kórház refektóriuma ad otthont a programoknak. A nyári napközit a kórház szociális irodája 1989 óta minden évben megszervezi a dolgozók gyermekei és unokái számára. Az első turnusban többek között színházi előadás, kézműves foglalkozás, természetismereti kirándulás, szabadtéri programok és könyvtári társasjátékozás várja a gyerekeket. A tábor lebonyolításában középiskolások is közreműködnek, iskolai közösségi szolgálatuk részeként. A felsőoktatásba jelentkezőknek még van tennivalójuk július 9-éig, vagyis csütörtökig. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hívta fel a figyelmet, hogy eddig tölthetik fel a felvételihez szükséges dokumentumokat, és módosíthatják jelentkezési sorrendjüket az érintettek. A pontatárokat július 23-án csütörtökön hirdetik ki. Ezen a napon rendezik meg Egerben a Pont Ott partit is, ahol a felvételizők tájékozódhatnak az eredményekről és a tovább tanulással kapcsolatos tudnivalókról. Az egyetem a rendezvényen közösségi programokkal is várja leendő hallgatóit. Változékonyabbra fordulhat az időjárás térségünkben, miután a korábbi meleg időszakot egy hullámzó frontrendszer válthatja fel. A nappali hőmérséklet többnyire 28 és 31 fok között alakulhat, de záporok és zivatarok környezetében átmenetileg ennél hűvösebb is lehet. A napsütés mellett ugyanis gyakran megnövekedhet a felhőzet, főként a délutáni és esti órákban.
2: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, július 8-a van szerda, és a legjobb zenék mellett ebben az órában Shania Twainről lesz szó, akiről egy életrajzi film készül, jönnek a részletek, és természetesen ébredünk olyan előadókkal, mint például a D-Light, a Groovies in Your Heartot hozzák majd, a kezdés pedig Avril Lavigne.
2: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Right about now, the funk soul

Best FM a legjobb zenék. Életrajzi film készül a country zene egyik legnagyobb ikonjáról, Shania Twain életéről és pályafutásáról. Shania Twain a bejelentést egy szív emojival nyugtázta a közösségi oldalán. A készülő mozi részleteit egyelőre homály fedi, azonban az biztos, hogy az énekesnő nem pihen a közeljövőben, hiszen a country királynője a következő hetekben több alkalommal is különleges vendége lesz Harry Styles koncertsorozatának, és emellett egy stúdióalbumon is dolgozik. Joggal merül fel bennem a kérdés, hogy kiről tudna elképzelni életrajzi filmet. A telefon és Viber számunk 0-20-55-55-155, én akár a következő előadóról is. Sean Paul érkezik, és a Vivi Burninnel folytatjuk most az ébredés és a napindítást.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Honey Beats és a Pánik. Most egy rövid szünet következik, aztán természetesen folytatom az időutazást a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Itt lesz például velem a Kid Rock, az All Summer Long-gal, na meg Tégdet és Lulu közöse, a Relight My Fire-rel jövök rögtön a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Okay, come on. Hey Martinez, you ready, girl?

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Növekszik a forgalom az autópályákon. Útfelújítás Egerben. Jön az Egribor ünnepe. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A turisztikai szezonban megnövekszik a forgalom az autópályákon. Ebben az időszakban nagyobb a baleseti kockázat, ezért fontos, hogy veszélyes helyzetben azonnal tudjunk cselekedni. Balesetnél a legfontosabb a 112-es segélyhívó használata és a biztonsági folyosó kialakítása a strádán. Hívta fel a figyelmet Vad Róbert, rendőralezredes.
2: A balesetek jelentős része a követési távolságban nem tartása és a szabálytalan sávváltás miatt következik be. Fontos tudni, hogy amennyiben baleset történik, a 112-es segélyhívás nem lehetőség, hanem kötelesség. A strádán közlekedők figyelmét felhívjuk, hogy a megkülönböztető jelzést használóknak helyet kell biztosítani úgy, hogy a belső, tehát a bal szélső forgalmi sávból szorosan a sáv bal szélére kell húzódni. Az egyéb sávokban közlekedőknek a lehetséges mértékben jobbra kell húzódni, tehát egy folyosót kell kialakítani.
1: Zajlanak az útépítési munkák Egerben, ezért a 25-ös főúton és a Noszvai összekötő úton is forgalomkorlátozásokra kell számítani. A heol.hu emlékeztetett, hogy ma a felnémeti szakaszon felmarják a Szarvaskő felé vezető belső sávot. Július 9-én csütörtökön a Cifra kapu csomópontban kezdődik az első aszfaltréteg terítése, ahol jelzőrök irányítják majd a forgalmat. A felújítás a buszközlekedést is érinti, ezért érdemes indulás előtt tájékozódni a változásokról. 30. alkalommal várja a látogatókat az Egribor ünnepe. A város közösségi oldalán ismertette, hogy a háromnapos rendezvény holnap kezdődik. Szombatig az Egriborok mellett gasztronómiai programok, kézműves vásár és koncertek is várják az érdeklődőket az Érsekkertben. A fellépők között lesz többek között a Tárkányművek, a Kerekesband vagy a Hiperkarma is. A program része a borlovagavatás, valamint veteránjárművek és traktorok felvonulása. Elindult a Gyöngyösi Állatkert nyári programsorozata, írja a heol.hu. Szerdától vasárnapig minden nap délelőtt és délután látványetetésekkel, állatbemutatókkal és különleges élményprogramokkal várják a látogatókat. A programok között puma, tigris, szurikáta, kapibara és teveetetés is szerepel. A Gyűrűs Parkú Maki Élmény Plusz programon a látogatók a makik közé is bemehetnek. Mozgalmasabb időjárás körvonalazódik környékünkön, miközben a nyári meleg továbbra is velünk marad. A nappali csúcshőmérséklet általában 27 és 30 fok között alakulhat, vagyis továbbra is kellemesen meleg nyári időre készülhetünk. A napsütés mellett azonban egyre több gomoly és rétegfelhő jelenhet meg az égen. Több hullámban is kialakulhatnak záporok és zivatarok, amelyek átmenetileg felfrissíthetik a levegőt.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt Kid Rock felvétele, az All Summer Long. Szép reggelt kívánok mindenkinek, és hát nálunk most az All Summer Longban nem a rock zene, hanem inkább a focitarról, ugyanis zajlik a VB Amerikába. A mai napon egyébként szünet van, így a sportrovatban nem fociról lesz szó, hanem egy focival kapcsolatos statisztikáról, de ez még annak is érdekes lesz, aki nem szereti a focit. Egy kicsit poénra vette a FIFA is, ezért mi is annak fogjuk venni, és azt hagyd mondjam el, hogy július 8-a van szerda, a névnaposok az Elákok, a születésnaposok között pedig Robbie Keane-t köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket. 230 évvel ezelőtt ezen a napon állították ki az első amerikai útlevelet egyébként. Nekünk meg egy útlevelünk van arra, hogy szóljanak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem hamarosan majd a Planet Funk, a Chase the Sun-nal. Na meg most Fragma, ez a Tokaz Miracle, itt a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig ellátogatunk a VB-re, de nem a futballról lesz szó, mert a mai napon egyébként szünet van, nincs egy darab meccse, hanem egy nagyon érdekes statisztikáról, a FIFA poénra vette, úgyhogy mi is poénra fogjuk venni, de nem rántom le a leplet, annak is fog tetszeni, aki nem szereti a focit, vicces lesz. A legjobb zenékkel pedig természetesen készülök a következő órába is, az ébredés és a napindítás mellé, például a Mester 3-as dala, az biztos, hogy szólni fog, hogy kikről van szó, Timbalandről, Justin Timberlake-ről és Nelly Furtado-ról. A Give It To Me-val érkeznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Visszatér a Ne bánts világ elnevezésű kampány. Malek Andrea az Egri Színházhoz szerződik. A kapitányság előtt fogtak el egy körözött férfit. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Folytatódik az iskolai bántalmazás és a függőségek elleni küzdelem a hazai oktatási intézményekben. A következő tanévben megújult formában tér vissza a Dériné program Ne bánts világ elnevezésű országos kampánya, hogy drámapedagógiai és színházi eszközökkel segítsen a diákok mentális és fizikai egészségének megőrzésében. A részletekről Imre Soltész Daniellát, a program vezetőjét kérdeztük.
2: Rengeteg fejlesztési javaslatot szedtünk össze, ebből alakult ki ez az új struktúra. 5 különböző modult fogunk érinteni, az online bántalmazás, test és lélek egyensúlya, egészséges életmód, iskolai bántalmazás, tehát minden olyan témát, ami a prevencióval kapcsolatos. A pilot időszakban 40 témanapot tartottunk, több mint 10 000 diákot értünk el. Az új struktúra egy picit más lesz, minden iskolában legalább 2 alkalommal eljutunk. A cél, hogy a diákok egy egészségesebb iskolai környezetben lehessenek.
1: Új zenei főmunkatárssal erősíti társulatát a következő évadban az Egri Gárdonyi Géza Színház. A teátrum bejelentette, hogy a posztot Malek Andrea tölti be. A több rangos szakmai díjjal elismert színművész és énekesnő feladata a zenés előadások szakmai koordinálása, valamint a társulat zenei felkészítésének irányítása lesz. Malek Andrea hosszú évek óta a hazai zenés színházi élet meghatározó szereplője. Emellett énektanárként és vokális coachként is dolgozik. A következő évattól csatlakozik a társulathoz, és a zenés produkciók szakmai munkáját segíti majd. Közvetlenül a rendőrfőkapitányság épülete előtt fogtak el az egri rendőrök egy több hatóság által körözött férfit. A heol.hu számolt be róla, hogy a rendőrök gyalogos járőr szolgálatra indultak a belvárosba, amikor a kapitányságról kilépve észrevették a férfit. Az igazoltatás során kiderült, hogy több hatóság is keresi, ezért elfogták, majd átadták az ügyben illetékes kollégáknak. A rendőrök ezt követően folytatták a közös járőr szolgálatot a városrendészet munkatársaival. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. A hajnalok kellemesek maradnak, jellemzően 16 és 19 fok közötti minimumokkal. A nappali hőmérséklet többnyire 28 és 31 fok között alakulhat. A meleg nedves levegő kedvezhet a zivatarok kialakulásának. A légmozgás a zivataroktól függetlenül többnyire mérsékelt lesz. A levegő füllettebbé válhat, ami a frontérzékenyek szervezetét is jobban megterhelheti.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: VB szünet van, úgyhogy a sportrovatban egy érdekesség érkezik a foci VB-ről. Egyébként a FIFA egy nagyon érdekes statisztikát hozott el, ami vicces, annak is fog tetszeni, aki nem szereti a focit. Így július 8-án szerdán elmúlt 9 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, és együtt rádiózunk a legjobb zenékkel. Kezdünk Lenny Kravitzzel!
0: Best

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Zavaros az este,

Best FM a legjobb zenék, a mai napon szünet van a foci világbajnokságon, így a sportrovatban egy kicsi érdekességet szerettem volna keresni erről a világeseményről, és hát bele is futottam egybe. Megszokhattuk, hogy a FIFA mindig gólrekordokról, nézettségi adatokról, jegyaladásokról számol be, hogyha tölteni akarja az időt, meg a híreket ilyen töltelék dolgokkal, de most egy nagyon érdekes és szórakoztató gasztronómiával kapcsolatos dolgot, statisztikát közöltek, méghozzá azt, hogy a mérkőzésen eddig mintegy 300 ezer hotdog fogyott el. A FIFA számításai szerint, ha ezeket egymás mellé pakoljuk, akkor 45 kilométer hosszú láncot alkotnak. Ez a távolság éppen megegyezik a New Jersey stadion és a New Yorki nemzetközi repülőtér közötti útszakasszal. Bár a hotdogok mennyisége is tekintélyes, az italok fogyasztása messze túlszárnyalja az ételeket. A stadionok büféiben a szurkolók eddig elképesztő mennyiségű 2,8 millió pohár sört vásároltak, és további 1 millió palackozott vizet. Ez nem kis mennyiség, úgyhogy egy kicsit ezzel próbáltam színessé tenni a sportrovatot a mai napon, és a legjobb zenékkel pedig folytatom. Itt lesz velem az E17 és az It's Alright, de a folytatás Maxi Priesté és ez a Close.

Best FM a legjobb zenék. A 90-es években repültünk vissza az East 17-nek köszönhetően. Ez volt az It's Alright. Szép napot kívánok mindenkinek. Júli 8-a van szerda. A névnaposok az Elákok, a születésnaposok között pedig Robiként köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. 230 éve ezen a napon állították ki az első amerikai útlevelet. És ebből az órából van még bőven hátra, úgyhogy bőven nosztalgiázhatunk a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Itt lesz velem például Britney Spears a Strongerrel, a folytatás pedig Sealy. Ez az Amazing most itt a Besten. Everyone's

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, infók, 10 óra után pedig átlépünk a délelőttbe, de én is a legjobb zenék maradunk, és kísérünk mindenkit a munkahelyén, az úton, minél gyorsabban eljöjjön az az idő, amikor letehetjük a munkát. A hangulat felelősök között a következő órában ott van a Texas és az I Don't Want a Lover.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Elkezdődött a szúnyoggyérítés. Elindult a nyári napközi az Egri kórházban. Pontos felvételi határidő közeleg. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Egyre több a szúnyog, elkezdődött a kémiai gyérítés. 2 budapesti kerületben és 11 megyében lépnek fel a vérszívók ellen. Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna megyében permeteznek. Mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: A héten összesen 151 település belterületén lehet majd kémiai szúnyoggyérítést végző platós autókkal találkozni. Az autók azok késő este és éjszaka permeteznek, és nagyon alacsony dózisban jutatják ki az irtószert, ami a szabadban néhány óra alatt le is bomlik. A Katasztrófa Védelem weboldalán a lakosság majd szúnyoggyérítés menüponton belül lehet megnézni a heti programot, ami pontosan megmutatja, hogy melyik napon, melyik településen lesz gyérítés.
1: Heves megyében a hét elején több mint 1400 hektáron voltak kezelések. Elindult a dolgozók gyermekeinek szervezett nyári napközi a Markot Ferenc kórházban, jelezte az intézmény. A tábor 3 egyhetes turnusban várja a résztvevőket, és idén is a kórház refektóriuma ad otthont a programoknak. A nyári napközit a kórház szociális irodája 1989 óta minden évben megszervezi a dolgozók gyermekei és unokái számára. Az első turnusban többek között színházi előadás, kézműves foglalkozás, természetismereti kirándulás, szabadtéri programok és könyvtári társasjátékozás várja a gyerekeket. A tábor lebonyolításában középiskolások is közreműködnek, iskolai közösségi szolgálatuk részeként. A felsőoktatásba jelentkezőknek még van tennivalójuk július 9-éig, vagyis csütörtökig. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hívta fel a figyelmet, hogy eddig tölthetik fel a felvételihez szükséges dokumentumokat, és módosíthatják jelentkezési sorrendjüket az érintettek. A ponthatárokat július 23-án csütörtökön hirdetik ki. Ezen a napon rendezik meg Egerben a Pont Ott partit is, ahol a felvételizők tájékozódhatnak az eredményekről és a továbbtanulással kapcsolatos tudnivalókról. Az egyetem a rendezvényen közösségi programokkal is várja leendő hallgatóit. Változékonyabbra fordulhat az időjárás térségünkben, miután a korábbi meleg időszakot egy hullámzó frontrendszer válthatja fel. A nappali hőmérséklet többnyire 28 és 31 fok között alakulhat, de záporok és zivatarok környezetében átmenetileg ennél hűvösebb is lehet. A napsütés mellett ugyanis gyakran megnövekedhet a felhőzet, főként a délutáni és esti órákban.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, július 8-a van, szerda, a hét közepén vagyunk, és lassan a nap közepén is, már csak 2 órát kell várni, és itt lesz majd az ebédszünet. A legjobb zenékkel pedig természetesen bekészültem ebbe az órába. Itt lesz velem Brian Adams és a Clue No. 9, a kezdés pedig Christina Aguilera-jé. Ez a Dirty
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Follow the Flow és a Valahányszor, és hogyha én valahányszor ezt a zenét meghallom, akkor visszarepülök a 90-es évek funky hip-hop buliaiba, nem véletlenül. Nagyon-nagyon szeretem ezt a dalt és ezt a csapatot is. A Stereo MC's jön, és ez a Connected most

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Lily Allen felvétele, a Smile. Szép napot kívánok mindenkinek, júli 8 szerda, a névnaposok az Elákok, a születésnaposok között pedig Robi Kint köszönhetem. 230 éve ezen a napon állították ki az első amerikai útlevelet. A legjobb zenékkel pedig természetesen készültem, jön még ebbe az órába, csak egy rövid szünet, aztán itt lesz velem Madonna, és szól majd a music.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei.
2: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, infók következnek, utána pedig a mai utazásunk utolsó közös óráját kezdjük meg. A legjobb zenékkel természetesen bekészültem, és a jó hangulatról gondoskodik majd például Sheryl Crow. Az All I Wanna Do-val érkezik majd a Choicy.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Újra hőkupola alakulhat ki Európa fölött. Drogdílert kaptak el a fővárosban, 8 napjaig egy hulladék lerakó Indonéziában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ismét visszatérhet a rendkívüli hőség. Európa fölött újra hőkupola alakulhat ki, amely nagyon meleg levegőt sodorhat fölénk. Arról, hogy ismét 40 fok közelébe emelkedhet-e a hőmérséklet, Simon Gergőt, a Hungaromet előrejelzési osztályának vezetőjét kérdeztük.
2: A Kárpát-medence fölé mérsékelten meleg léghullámok érkeznek. Az anticiklon peremén 2-3 napos csúszással hidegfrontok fognak elvonulni. Sajnos csapadékot nem adnak, csak egy-egy lokális záport, viszont nem engedik azt meg, hogy a hőmérséklet ismét 40 fok közelébe emelkedjen. A jövő hét elején ez az anticiklon

0: egy kicsit keletebbre helyeződik, jóval közelebb lesz hazánkhoz, előfordulhatnak 30 fok feletti csúcsértékek. Ez a hőhullám most inkább csak Nyugat-Európát fogja érinteni a következő 7-10 napban.
1: Partnerséget kérnek a hazai dinnyetermelők. A Magyar Dinnyetermelők Egyesülete azt szeretné, ha az áruházláncok nem indítanának dömpingáros akciókat, és az import helyett a magyar dinnyét részesítenék előnyben. A termelők szerint a túl alacsony árak veszélyeztetik a hazai dinnyetermesztés jövőjét. Hozzátették, hogy júliustól a magyar termés teljes egészében képes ellátni a belföldi piacot. Magyarországon mintegy 1500 család foglalkozik dinnyetermesztéssel. Több mint 5 kg kábítószert találtak a rendőrök egy budapesti férfi lakásában. A Nemzeti Nyomozóiroda szerint a lefoglalt drog fekete piaci értéke csaknem 30 millió forint. A nyomozók több mint 5 kg amfetamint, csaknem fél kilogramm kokaint és kisebb mennyiségű extazit találtak, emellett készpénzt és autót is lefoglaltak. A férfit kábítószer kereskedelemmel gyanúsítják és kérték letartóztatását. Már 8. napjaig egy hatalmas hulladéklerakó Indonéziában, Jakarta közelében. A tűz már több mint 15 hektáros területet érint, a sűrű füst pedig a környező lakóvezeteket is beborította. Az oltásban helikopterek, vízszállító járművek, buldózerek és drónok is részt vesznek, de a lángokat nehéz megfékezni, mert a felhalmozott hulladék belseje is izzik. A hatóságok szerint a levegő minősége veszélyes szintre romlott, a tűz okát az oltás után vizsgálják ki. Ma sok helyen naposra fordul az idő, a Dunántúlon, a déli határvidéken és északkeleten viszont jobban megnőhetnek a gomoly felhők, ezekből záporok, zivatarok is kipattanhatnak. A szél sok felé erős lesz, néha viharossá is válhat. Délután 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. Holnap marad a napos gomoly felhős idő, csak kevés helyen lehet zápor. Pénteken és szombaton is hasonló időre készülhetünk, egy-egy futózáporral. Vasárnap már szárazabb, naposabb idő ígérkezik, 27-32 fokos maximumokkal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Remélem mindenkinek jól telik a munkaidő, hogyha nem, akkor én gondoskodok a jó hangulatról, a legjobb zenékkel. Itt lesz velem a Spice Girls csapata ebben az órában a Viva Foreverrel, a kezdés pedig Eminem és Didó közöse, a Stennel indulunk, rádiózzunk együtt egészen délig a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, aki az utakat rója, az pedig csak óvatosan tegye.
2: Best FM

Best FM a legjobb zenék. Ez volt Nagy Bogi és Dash közös slágere, a Jó leszek újra. Most visszatérünk a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereihez, és a folytatásban egy olyan csapat jön, akinek megköszönhettük a szabadságérzetet a 2000-es évek elején ezzel a dalral. Nem másról van szó, mint a New Radicalsről, és szól a You Get You What You Give. Itt a Best FM. Rádiózzunk együtt egészen dél.

0: Best FM a legjobb zenék, a Viva Forever szólt a Spice Girls csapatától. Szép napot kívánok mindenkinek, júli 8-a van, szerda, a névnaposok az elákok, a születésnaposok között pedig Robiként köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon 230 éve állították ki az első amerikai útlevelet. A legjobb zenékből pedig még belefér bőven ebben az órába. Folytatom hamarosan Árással és a Boroboróval.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Blast FM a legjobb zenék, Árás boroborója után annyi időn maradt, hogy elköszönjek, ugyanis Majoros Rita már megérkezett ide a stúdióba, és ő hozza a legjobb zenéket egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig természetesen ma is lesz Night Shift, és White Boynak köszönhetően megtanultam azt, hogy a mai napon popszerda van, egy mondókát tanítatott meg velem, méghozzá azt, hogy szita-szita péntek, szerelem csütörtök, és a dobszerda helyett popszerdát kell mondani. Na minden esetre én ezzel kicsekkolok, jön a Well Hello és a késő már Horváth Zoltán Hori elköszön, viszont!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
2: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kissé változékony nyári időnk lehet, szemléletváltás kell a szúnyogok ellen, vádemelés, befutcsolt az e-cigi biznisz. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nem a permetezés jelenti a tartós megoldást a szúnyogok ellen. Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója szerint szemléletváltásra van szükség. A védekezés alapja a tenyészőhelyek felkutatása és megszüntetése. Hozzátette, a védekezést sokszor a saját környezetünkben a pangóvizek felszámolásával kell kezdeni.
2: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy-egy elhanyagolt kert az oka ennek, egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum 1-2 napig ad megoldást. A szúnyogártalom az egy olyan dolog, amivel az önkormányzatnak meg a kormánynak van dolga, nekünk semmi. Nem így van, hiszen az önkormányzat nem jöhet be a kertünkbe, és a kint felejtett műanyagvödröt nem boríthatja ki. Ha van olyan hely, ahol gyűjtöm például a vizet, azt letakarom, és már magunkat meg is szabadíthatjuk a szúnyogoktól.
1: Két oldalú találkozóról állapodott meg Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő az ankarai NATO csúcsra érkezve elmondta, hogy rövid megbeszélést folytattak, és a közeljövőben részletes egyeztetést tartanak. Magyar Péter megerősítette, a magyar kormány továbbra is Ukrajnát tekinti a háború áldozatának. Hozzátette, Magyarország továbbra is humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának, fegyvereket azonban nem szállít és katonákat sem küld. Mintegy 3 milliárd forintos költségvetési csalás miatt emeltek vádat 4 férfi ellen. A Baranya vármegyei főügyészség szerint a vádlottak egy elektromos cigarettákhoz használható töltőfolyadékokat értékesítő bűnszervezetet működtettek. A gyanú szerint a termékeket egy horvátországi cég közbeiktatásával forgalmazták, hogy elkerüljék a jövedéki adó megfizetését. 5 év alatt több mint 10 millió millilitert adtak el. Az ügyben ingatlanokat és nagyértékű autókat is lefoglaltak a hatóságok. Repülés közben kiesett egy oktató egy kis repülőből Argentínában. A 42 éves férfi egy gyakorló repülésen azt mondta a 22 éves pilóta növendéknek, hogy folytassa a repülést, majd kinyitotta a gép ajtaját és kizuhant. A fiatal nő a sok ellenére megőrizte a lélek jelenlétét, és biztonságos

0: leszállt a közeli repülőtéren. Az oktató életét már nem lehetett megmenteni. A tragédia körülményeit vizsgálják. Ma egyre több felé kisüt a nap, teljesen nyugodt időnk azért nem lesz, mert a Dunántúlon délen és északkeleten magasabbra nőhetnek a gomoly felhők, és helyenként záporzivatar is kialakulhat. A hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A következő napokban marad velünk a nyári napos gomoly felhős idő. Az előrejelzések szerint holnap pénteken és szombaton főként északkeleten fordulhat elő néhol zápor. Vasárnap már inkább a napsütésé lesz a főszerep, csapadék nélkül többfelé 30 fok körüli csúcsértékekkel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép szerdát, vidám délután kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Na, mai délutánon is jöjjenek velem, mert hogy Cushion Catch, csak ennyit mondok, vagy éppen Red Hot Chili Peppers Under the Bridge, szóval megtöltjük a mai délutánt is isteni zenékkel, felejthetetlen slágerekkel, úgyhogy indítok is a Black Eyed Peas-szel, érkezik a Hey Mama. Csodás napot mindenkinek!
2: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Igazán szép délutánt kívánok mindenkinek, kellemes hét közepét, így munkahét közepét. Nagyon remélem, hogy kitart még a lelkesedésük, mert hogy messze még a hétvége sajnos. Na, ezzel senkit nem akarok lelombozni, inkább hozom a nagy lendületet a mai délutánban. Jó étvágyat kívánok az ebédelőknek, tudják, a desszertet soha ne hagyják ki. Nem tudhatják, mi vár még önökre ma délután. Remélem, hogy csupa jó dolog. Ha itt maradnak ezen a frekvencián, biztos, hogy így lesz. A Red Hot Chili Peppers Under the Bridge dalát hozom hamarosan. Akár mondjuk desszert mellé, vagy valakinek desszert helyett, hogyha olyan merész, hogy ma nem desszertezik. A Kosin is jön, és a Catch, most pedig a Robin Raz viszi tovább a napot, hozom hamarosan a napkérdését is, közlekedési információkat, úgyhogy töltsük együtt a délután. Get to get, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is mindenfelé kísérem önöket, akár autóban ülve, akár éppen mondjuk valahova utaznak nyaralni. Remélem, hogy sokan így vannak. Ha mondjuk ott vannak a buszon, vagy éppen kamionban ülnek, én ott vagyok, és a közlekedési információkat is hozom. Például az M1-esről Budapest felé Tatabánya és az M0-es autócsomópontja között kialakított terelésben folyamatosan lassulás, torlódás, nagy részt a külső sávban. Lassan már azt tudom mondani, hogy a szokásos módon annak, aki autóval van és Budapest a célja, értemes az átterelt belső sávot választania. A terelésbe történő belépés előtt egyébként szintén legalább 4-5 kilométeres az araszolás, erre kell készülni. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ma is ide várom az útinfókat. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Mindjárt délután egy óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, aztán pedig zenélünk tovább, és jön a második óra. A DJ Jazzy Jeff és The Fresh Prince dalával itt lesz a Boom Shake the Room. És itt lesz az Aria is.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jövő héten is ülésezik az országgyűlés. Véradásra hív a vérellátó szolgálat. Olaszországot elérte egy újabb hőhullám. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Jövő héten is rendkívüli ülést tart az országgyűlés, hétfőn és kedden ülhetnek össze a képviselők. Hét előterjesztésről tárgyalhatnak, köztük az alaptörvény 17. módosításáról, amelynek mielőbbi elfogadását sürgeti a kabinet. Napirendre kerülhet a pedagógusok sztrájk jogának helyreállítása, és arról is vitázhatnak, hogy a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség a rendőrséghez kerüljön. Emellett több egészségügyi és adózási törvény módosításáról is tárgyalhatnak a honatyák. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A két szervezet szerint az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt kevesebben nyújtották a karjukat, ezért a következő napokban minden önkéntes segítségre szükség van. Naponta csaknem 1800 véradó kellene ahhoz, hogy a kórházakban minden műtéthez és életmentő beavatkozáshoz elegendő vérkészítmény álljon rendelkezésre. Vért 18 és 65 év közötti egészséges felnőttek adhatnak. Strandröplabda költözik a fővárosba, jövő hétvégén a Városligetben rendezik meg a CEV Nemzetek Kupája döntőjét. A négy napos esemény Európa legjobb válogatottjait vonultatja fel, és mindkét nem mezőnyében 8-8 ország, összesen 11 nemzet válogatottja mérkőzik meg egymással, mondta rádiónknak Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke.
2: Ez az Európa bajnokság utáni második legnagyobb strandröplabda eseménye az Európai Szövetségnek, amelyet először rendezünk meg Magyarországon, sőt ilyen volumenű strandröplabda eseményt még soha nem rendeztünk. Ingyenesen látogatható, és a mérkőzések mellett a közönség is mindenféle reflexjátékokat, ügyességi játékokat kipróbálhat. Természetesen fölállítunk szabadtéri és röplabdapályákat, úgyhogy röplabda az bármennyi lesz, tekból asztalt fogunk kirakni, és mindenki kipróbálhatja, hogy mennyire ügyes lehet különböző játékokon.
1: Újabb hőhullám ért el Olaszországot, az olasz egészségügyi minisztérium szerint ez már az idei harmadik hőségriadó. Az ország több részén ismét 40 fok körüli csúcshőmérsékletre készülnek, Firenzében pedig csütörtöktől a legmagasabb vörös hőségriasztás lép életbe. Az előrejelzések szerint a forróság vasárnap tetőzik, de akár július 22-ig is kitarthat Olaszországban. Ma sok helyen naposra fordul az idő, a Dunántúlon, a déli határvidéken és északkeleten viszont jobban megnőhetnek a gomoly felhők, ezekből záporok, zivatarok is kipattanhatnak. A szél sok felé erős lesz, néhol viharossá is válhat. Délután 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. Holnap marad a napos gomoly felhős idő, csak kevés helyen lehet zápor. Pénteken és szombaton is hasonló időre készülhetünk, egy-egy futózáporral. Vasárnap már szárazabb, naposabb idő ígérkezik, 27-32 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Lágerei. Egy óra is elmúlt, most már lassan 5 perccel megy tovább a délután a jó hangulat, és kint pedig a jó idő, úgyhogy hozom mellé a leges legjobb zenéket. Én Majoros Rita vagyok, Azaria érkezik hamarosan is az introvertáldal. Jön Paul Johnson, itt lesz Danny Minogue és Joe Baccio is a Funky Groove-val. Florida pedig Kesha-ban indít, itt a Right Round. Best FM.

Best FM a legjobb zenék, már meg is jöttem a nap kérdésével. Melyik volt az az internetes őrület, amiből mi sem maradhattunk ki? Ma ezt a kérdést teszem fel. És melyik volt esetleg az, amit a legkevésbé értettünk? Ez lehet régebbi, ez lehet újabb, mondjuk ez az Ice Bucket Challenge, amikor ugye ilyen jeges vizet öntöttek magukra az emberek, stb. Stb. Szóval mi volt az az internetes őrület, amiből nem maradtunk ki, és mi volt az, amit egyébként kihagytunk volna, vagy ki is hagytunk? 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek. Facebookon és Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy várom a válaszokat. Cserébe Danny Minogue-gal megy tovább a délután. I Begin to Wonder, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Többen is írták a hallgatóink közül, hogy Budapest egészen jól járható, viszont egy balesetről is kaptam infót, hogy baleset történt a Terész körúton, a nyugati pályaudvarnál, úgyhogy ott kell egy kicsit jobban figyelni. Ami pedig az autópályákat illeti, az M1-esen Budapest felé Tatabánya és az M0-ás autó csomópontja között kialakított terelésben folyamatos a szakaszos lassulás, torlódás, ugye nagyrészt a külső sávban, szóval érdemes autóval a belsőt választani. A terelésbe történő belépés előtt szintén, hát most már legalább 8 kilométeres a torlódás, úgyhogy erre kell felkészülni. A 67-es főúton Kaposvár átkelési szakaszán egy autó és egy busz ütközött. A 40-es kilométernél a Zselic-Szentpál felé vezető oldalon egy sávot le is zártak. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom még az útinfókat. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

árt csak másnak, a magamnak is rossz vagy otásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is megbocsátani.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Follow the Flow-val énekelhettük, hogy anyám mondta, de aztán a következő órában is énekelhetünk, mert hogy pár percig jönnek a legfrissebb hírek 2-kor, utána érkezik majd Press Michel és Maya és a Ghetto Superstar. És jön a Kelemen kabátban dala is a Végtelen.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kevesebb búza teremhet idén, nálunk most nem várható nagy hőség, illegális kerékpárokra csaptak le Angliában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Az átlagosnál gyengébb termésre számítanak az idei aratásban. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium szerint a tavaszi fagy és a csapadék hiány jelentősen visszavetette a termést. Ugyanakkor a száraz időnek köszönhetően az aratás fennakadások nélkül halad, és akár már jövő héten befejeződhet. A Gabona Termesztők Országos Szövetsége szerint búzából mintegy 1 millió tonnával kevesebb teremhet a tavainál, a belföldi ellátás azonban így is biztosított. Ismét visszatérhet a rendkívüli hőség, Európa fölött újra hőkupola alakulhat ki, amely nagyon meleg levegőt sodorhat fölénk. Arról, hogy ismét 40 fok közelébe emelkedhet-e a hőmérséklet, Simon Gergőt, a Hungaromet előrejelzési osztályának vezetőjét kérdeztük.
2: A Kárpát-medence fölé mérsékelten meleg léghullámok érkeznek. Az anticiklon peremén 2-3 napos csúszással hidegfrontok fognak elvonulni. Sajnos csapadékot nem adnak, csak egy-egy lokális záport, viszont nem engedik azt meg, hogy a hőmérséklet ismét 40 fok közelébe emelkedjen. A jövő hét elején ez az anticiklon egy kicsit keletebbre helyeződik, jóval közelebb lesz hazánkhoz, előfordulhatnak 30 fok feletti csúcsértékek. Ez a hőhullám most inkább csak Nyugat-Európa fogja érinteni a következő 7-10 napban.
1: Két feltételezett orosz ügynököt vettek őrizetbe a szerb-magyar határon. Német lapértesülések szerint a két férfi Németországban készülhetett szabotás akcióra egy Ukrajna támogatásában résztvevő védelmi ipari létesítmény ellen. A szerb rendőrök a német hírszerzés jelzése alapján fogták el őket, csomagjaikban pedig robbanó eszközt is találtak. A német hatóságok hivatalosan egyelőre nem erősítették meg az értesüléseket. Lecsaptak az illegális elektromos kerékpárokra Angliában. A Nottinghami rendőrség összesen 60 e-kerékpárt és rollert vont ki a forgalomból, miután egyre több panasz érkezett a gyalogos övezetekben száguldozó járművekre. Volt olyan elektromos bicikli, amely a tesztek szerint akár 116 km/órás sebességre is képes. A szabályszegők ellen eljárás indult, jelentős bírságra is számíthatnak. Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma egyre több felé kisüt a nap, teljesen nyugodt időnk azért nem lesz, mert a Dunántúlon délen és északkeleten magasabbra nőhetnek a gomoly felhők, és helyenként zápor-zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A következő napokban marad velünk a nyári napos gomoly felhős idő. Az előrejelzések szerint holnap pénteken és szombaton főként északkeleten fordulhat elő néha a zápor. Vasárnap már inkább a napsütésé lesz a főszerep, csapadék nélkül, többfelé 30 fok körüli csúcsértékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Tudió slágere 2 óra után is itt a Best FM-en, sőt lassan 5 perccel elhagytuk már 2 órát is, úgyhogy mehetünk tovább jó hangulatban. Például Jennifer Lopez-zel jön a Love Don't Cost a Thing, itt lesz Press Michelle is Májával, és a Ghetto Superstar jön Janet Jackson. Most pedig Lionel Richie indít, jön a Just For You. Én Majoros Rita vagyok, szép napot!
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A ma délutáni kérdésem az, hogy melyik az az internetes őrület, vagy éppen trend, amiből egyszerűen mi sem maradhattunk ki. Na nézzük, miket írtak a hallgatók. Azt írja Andi, az Ice Bucket Challenge nálam kötelező volt, fél óráig készültem rá, aztán persze 2 másodperc alatt nyakon öntöttek a jeges vízzel. Azt írja Katta, neki a bírilláz volt, ilyen minden nap pont akkor jött az értesítés, amikor a legkevésbé voltam fotóképes, de egyébként ebben pont ez volt az izgalmas. Gergő a Pokémon Go-t írta, olyan helyekre is elment sétálni, ahová amúgy biztosan nem, de így egészen jól jött. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide még az üzenetek. Tamással pedig teljesen egyet tudok érteni, ebből én sem maradtam ki, ez a kenyér sütős kovászos őrület a Covid alatt, bár ez még nálam mindig tart egy kicsit. Azt írja, ő nála 2 hétig igazán péknek érezte magát, 2 hétig tartott ez az egész. Most azért még néha-néha visszakúszik, de kovászt már egyáltalán nem neve. És önök 0620-55-55-155, mi az, amiből egyáltalán nem maradtak ki, ami ilyen internetes trend volt, akár pár évvel ezelőtt, akár tavaly, jöhetnek az őrületek. És egy kis Janet Jackson őrület, Together Again, itt a Best FM-en.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

0: Best FM a legjobb zenék. Tibitől jött egy üzenet Budapestről, hogy a Könyves Kálmán körút és a Mester utca kereszteződésében baleset történt, úgyhogy ott tessék óvatosnak lenni. Az M5-ös autópályán pedig Röszke felé Lajos Mizsénél folyik a munka, a 74-es kilométernél a forgalom korlátozásra és legalább 5 kilométeres torlódásra kell készülni. Kecskemét után pedig a 93-as és a 94-es kilométerek között is elkezdtek dolgozni, így csak a belső sáv járható, emiatt a torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide még az útinfókat. Vigyázzunk egymással az utakon. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék. Best
2: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Növekszik a forgalom az autópályákon. Útfelújítás Egerben. Jön az Egri bor ünnepe. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A turisztikai szezonban megnövekszik a forgalom az autópályákon. Ebben az időszakban nagyobb a baleseti kockázat, ezért fontos, hogy veszélyes helyzetben azonnal tudjunk cselekedni. Balesetnél a legfontosabb a 112-es segélyhívó használata és a biztonsági folyosó kialakítása a strádán. Hívta fel a figyelmet Vad Róbert, rendőralezredes.
3: A balesetek jelentős része a követési távolságban nem tartása és a szabálytalan sávváltás miatt következik be. Fontos tudni, hogy amennyiben baleset történik, a 112-es segélyhívás nem lehetőség, hanem kötelesség. A strádán közlekedők figyelmét felhívjuk, hogy a megkülönböztető jelzést használóknak helyet kell biztosítani úgy, hogy a belső, tehát a bal szélső forgalmi sávból szorosan a sáv bal szélére kell húzódni. Az egyéb sávokban közlekedőknek a lehetséges mértékben jobbra kell húzódni, tehát egy folyosót kell kialakítani.
2: Zajlanak az útépítési munkák Egerben, ezért a 25-ös főúton és a Noszvai összekötő úton is forgalomkorlátozásokra kell számítani. A heol.hu emlékeztetett, hogy ma a felnémeti szakaszon felmarják a Szarvaskő felé vezető belső sávot. Július 9-én csütörtökön a Cifra kapu csomópontban kezdődik az első aszfaltréteg terítése, ahol jelzőrök irányítják majd a forgalmat. A felújítás a busz közlekedést is érinti, ezért érdemes indulás előtt tájékozódni a változásokról. 30. alkalommal várja a látogatókat az Egri bor ünnepe. A város közösségi oldalán ismertette, hogy a háromnapos rendezvény holnap kezdődik. Szombatig az Egri borok mellett gasztronómiai programok, kézműves vásár és koncertek is várják az érdeklődőket az Érsekkertben. A fellépők között lesz többek között a Tárkányművek, a Kerekesband vagy a Hiperkarma is. A program része a borlovagavatás, valamint veterán járművek és traktorok felvonulása. Elindult a Gyöngyösi Állatkert nyári programsorozata, írja a heol.hu. Szerdától vasárnapig minden nap délelőtt és délután látványetetésekkel, állatbemutatókkal és különleges élményprogramokkal várják a látogatókat. A programok között puma, tigris, szurikáta, kapibara és teveetetés is szerepel. A Gyűrűs Parkú Maki Élmény Plusz programon a látogatók a makik közé is bemehetnek. Mozgalmasabb időjárás körvonalazódik környékünkön, miközben a nyári meleg továbbra is velünk marad. A nappali csúcs

0: kaptuk az infót, hogy mérik a sebességet itt Egerben, a Kohárin. 0620-355-6555-ös, hogyha bármit tapasztalnak az utakon. Na de most újból jöjjenek a dalok, itt van elsőként Kylie Minogue.
1: 100,7 Best FM.

15 óra 21 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Egy hideg front kavarog a Kárpát-medencében, ez a hideg front hozta magával a csapadékot országszerte. Több helyen is előfordult, a mai nap folyamán a szeles idő is ennek köszönhető. A fejfájás, a görcsös panaszok, és akkor ezek már a hidegfronti hatások, keringési problémák, amelyek kialakulhatnak, illetve felerősödhetnek az ízületi bántalmak. A szélben sajnos tovább fokozódhat a fejfájás, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is tapasztalható ilyen időben. Arról nem is beszélve, hogy az UV-sugárzás az nagyon erős a mai napon is. Délután 4 óráig mondják, hogy ne tartózkodjanak a napon, utána már mérsékelt kategóriába kerül az UV-index, a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük az immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Az orvos meteorológiát nagyon sok helyen megtalálhatjuk, nagyon sok időjárás előrejelző oldalon, és mindegyik ezt tanácsolja. Folyadék, friss gyümölcsök, immunrendszer erősítése, és akkor talán kevesebb probléma van azzal is, hogy itt van jelen pillanatban egy hidegfront. Ez a hidegfront, ez 30 fok alatt tartja a hőmérsékletet, egészen hétfőig, hétfőn lesz majd körülbelül 30-31 fok itt Egerben és a környéken. Ezek a legkisebb előrejelzések. Jön a New Level Empire, előtte pedig ez itt a Besten.

0: 92. Best FM. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, ugye mi más

0: 15 óra 36 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Hogy kikről híres a mai nap? Jöjjenek az információk és a icike-picike kis elemzések névnappal, születésnappal kapcsolatban. Július 8-a van szerda. Ellák, Liza, őket találjuk meg a naptárban, de vannak még névnaposok. Anna Liza, Arnolda, Csatád, Csatár, Csató, Edgár, Eperke, Erzsébet, Estilla, Eszter, Eugén, Gellén, Iza, Izabella, Jenő, Karsa, Kelli, Kilény, Kilián, Kiliána, Periklész, Priscilla, Szabella, Teréz, Tereza, Teréza, Terézia, Teriterka, Tessa, Zsóka nevű kedves hallgatóinkat is Isten éltesse sokáig. Ők is ünnepelhetnek névnapot a mai napon. A naptárban megtaláljuk az Ellák nevű férfiakat, ne keverjük össze, mert tényleg egy hun eredetű férfi névről van szó. Attila hun uralkodó fiának, Ileknek a nevéből származik. A név eredete bizonytalan, talán a germán Eike, Elike név származik, és ekkora jelentése tölgy. Ennél valószínűbb azonban, hogy török eredetű, és az azonos tőről fakadó jelek és üllő nevekkel azonosítják. A jelentése ebben az esetben uralkodó, kormányzó király. Nagyon könnyedén veszik az életet, optimisták, bizakodóak, szeretik az élvezeteket, szenvedélyesek, titokzatosak, könnyen lázba jönnek, nem terveznek hosszú távra. Ezt mondja a szám misztika az Ellák név elemzése után. És itt vannak a Lizák, az Elizabeth, magyarul Erzsébet névnek a több nyelvben használatos becéző rövidülése, a név eredeti alakjának a zsidó Eliszéba változatot tartják. Ebből lett nyugaton az Elizabeth, majd pedig a magyar nyelvben az Erzsébet és ennek a rövidített változata a Liza. Eredeti jelentése szerint Isten megesküdött, vagy Isten a teljesség, Isten az én esküm. Az Erzsébet név a 14. századig a leggyakoribb magyar női név volt. Árpádházi Szent Erzsébetnek köszönhetően egy magyar szent is viselte ezt a nevet. A Liza csak később alakult ki. Örökké kételkednek, ellenkeznek, éppen ebből az állandó feszültségből képesek megalkotni a tökéletes egységet, nagyon erős a fantáziájuk, ugyanakkor meglehetősen gyakorlatiasak a Lizák, ezt mondja a numerológia név elemzése után. A kutyusok közül az Alma és a Dingó nevűek, a cicák közül a Csocsó és a Csocsoszám nevűek, hörcsögök, legkisebbek, kiszörösek, házi cukik, nyuszik, deguk közül pedig a Bulgakov nevűek a mai nap névnaposai. Jönnek a születés naposok, megtudjuk, hogy mi jellemző azokra a rákokra, akik július 8-án születtek. Az erényeik, hogy nagyon intellektuálisak, nyitottak és rendszeresek, a hibáik, hogy sokat támadnak. Az egészségi állapotuknál gyomor problémák, amelyek többször kialakulhatnak, fejfájás, migrén, izom feszültség is, ezt is írja a nagykönyv. Hivatás munkarésznél az áll, hogy kiválóak tanárnak, tanítónak, katonának, mindenféleképpen legyen meg az irányító szerep, mert abban tökéleteset tudnak alkotni. És akkor íme név szerint a születésnaposok, én csak azokat tudom mondani, akikről én tudok, de mindig várom, hogy küldjék nekem, hogy kik a születésnaposok. 0620-355-6555-ös. Farsang Krisztinát Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig. Kriszti, nagy-nagy pusszantás, neked jó egészséget. Ma van Kötelesné Kovács Hajnalkának is a születésnapja, nagy-nagy ölelésnek is. Ma ünnepel Gál Gerge is születésnapot. Isten éltesse sokáig. Csóka Krisztiáról el ne felejtkezzünk. Krisztián, minden szépet és jót neked. Kis Attila is születésnapos, ő is július 8-án született. Ma ünnepel Stregováné Balog Anita is születésnapot. Sok-sok puszi. Major Zsolt is szülinapos. Isten éltesse sokáig. Jordán Mária is születésnapos. Zumba Marcsinknak nagy-nagy pusszantás. Barkóczi Tímea is. Isten éltesse őt is nagyon-nagyon sokáig. Barta Dóránk is születésnapos, neki is nagy-nagy ölelés, lehet, hogy most éppen nincs Egerben, de hát ha hall bennünket, vagy átadja valaki az üzenetet, és Csernák Andrea is július 8-ai. Millió puszi nekik. Ha bárkit kihagytam, jelezzék. Jön a Cardinal Official, és Éken itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik csütörtökön, pénteken és szombaton. Itt az Egri bor ünnepe, 30 év, számtalan emlék és egy közös ünnep, ez lesz a jubileumi bor ünnep. Találkozások, történetek, egri borok, gasztronómia,

0: Prezentálni az Egri Bikavér színpadon. Látogassanak el, nézzék meg, táncoljanak. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diazmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Visszatér a Ne bánts világ elnevezésű kampány. Malek Andrea az Egri Színházhoz szerződik. A kapitányság előtt fogtak el egy körözött férfit. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Folytatódik az iskolai bántalmazás és a függőségek elleni küzdelem a hazai oktatási intézményekben. A következő tanévben megújult formában tér vissza a Dériné program Ne bánts világ elnevezésű országos kampánya, hogy drámapedagógiai és színházi eszközökkel segítsen a diákok mentális és fizikai egészségének megőrzésében. A részletekről Imre Soltész Daniellát, a program vezetőjét kérdeztük.
4: Rengeteg fejlesztési javaslatot szedtünk össze, ebből alakult ki ez az új struktúra. 5 különböző modult fogunk érinteni, az online bántalmazás, test és lélek egyensúlya, egészséges életmód, iskolai bántalmazás, tehát minden olyan témát, ami a prevencióval kapcsolatos. A pilot időszakban 40 témanapot tartottunk, több mint 10 000 diákot értünk el. Az új struktúra egy picit más lesz, minden iskolában legalább 2 alkalommal eljutunk. A cél, hogy a diákok egy egészségesebb iskolai környezetben lehessenek.
3: Új zenei főmunkatárssal erősíti társulatát a következő évadban az Egri Gárdonyi Géza Színház. A teátrum bejelentette, hogy a posztot Malek Andrea tölti be. A több rangos szakmai díjjal elismert színművész és énekesnő feladata a zenés előadások szakmai koordinálása, valamint a társulat zenei felkészítésének irányítása lesz. Malek Andrea hosszú évek óta a hazai zenés színházi élet meghatározó szereplője. Emellett énektanárként és vokális coachként is dolgozik. A következő évattól csatlakozik a társulathoz, és a zenés produkciók szakmai munkáját segíti majd. Közvetlenül a rendőrfőkapitányság épülete előtt fogtak el az egri rendőrök egy több hatóság által körözött férfit. A heol.hu számolt be róla, hogy a rendőrök gyalogos járőr szolgálatra indultak a belvárosba, amikor a kapitányságról kilépve észrevették a férfit. Az igazoltatás során kiderült, hogy több hatóság is keresi, ezért elfogták, majd átadták az ügyben illetékes kollégáknak. A rendőrök ezt követően folytatták a közös járőr szolgálatot a városrendészet munkatársaival. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. A hajnalok kellemesek maradnak, jellemzően 16 és 19 fok közötti minimumokkal. A nappali hőmérséklet többnyire 28 és 31 fok között alakulhat. A meleg nedves levegő kedvezhet a zivatarok kialakulásának. A légmozgás a zivataroktól függetlenül többnyire mérsékelt lesz. A levegő füllettebbé válhat, ami a frontérzékenyek szervezetét is jobban megterhelheti.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: 5 perccel vagyunk 4 óra után, nagyon kellemes délután mindenkinek, Rolicek Judit vagyok. Nem érdemes gyorsan menni a négy sávosokon. Vannak olyan helyek, ahol elég nagyot lehet bukkanni az új aszfalt és a régi felmarás között, csak óvatosan mindenkinek. Jön Berkes Olivér, elsőként pedig a Far East Movement Devvel közösen.
1: 100,7 Best

5 perccel vagyunk fél öt előtt, 100,7 Best FM a legjobb zené. Még az előző órából lehet tudni, hogy mérik a sebességet itt Egerben a Kohárin, lehet, hogy már nincsenek ott, ettől függetlenül azért az 50 az legyen meg mindenhol, már ahol nincs ennél kevesebb írva, és van még egy sebességmérés, ez pedig a 3-ason, ez Mezőkövesd és Bükk-Ábrány között, ez pedig János küldte nekünk ezt az információt. Ha bármi van, hívjanak, írjanak. Íme a Depeche Mode a Besten.

0: 16 óra 39 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. A 25-ös főút felújítási munkálatai miatt még a mai napon aszfaltozás és marási feladatokat végeznek Felnémeten, ez az Egri utat érinti. A kivitelező arra kéri a lakosságot és a közlekedőket, hogy a munkálatok ideje alatt egyáltalán ne parkoljanak az érintett szakaszon. A város hivatalos tájékoztatása alapján a 25-ös számú főút felújítása újabb szakaszához érkezett, de hogyha sokszor közlekednek ezen szakaszon, észrevették, hogy mindig egyel bentebb, utána teljesen máshol vannak a táblák kirakva, és én szerintem haladnak ők rendesen. A munkálatok ideje alatt forgalomkorlátozásokra kell számítani, Szarvaskő irányába a forgalom a jobb külső sávban haladhat, míg a belváros felé tartókat a munkálatok aktuális előre haladásától függően folyamatosan terelik. A kivitelező nyomatékosan kéri az ott lakókat és az arra közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel és türelemmel haladjanak át az érintett útszakaszon. A legfontosabb kérés pedig az, amit már itt az elején is említettem, hogy az Egri úton, kiemelten a jobb külső sávban a munkavégzés ideje alatt senki ne parkoljon a gépjárművével, ezzel is biztosítva a munkagépek zavartalan és biztonságos haladását. Ez történik tehát most az Egri úton, de ettől függetlenül több helyen találkozhatunk munkagépekkel és olyanokkal, akik ott vannak kint, dolgoznak, rájuk azért figyeljünk oda, és nagyobb körültekintéssel közlekedjünk. Jön Laura Pausini és Robbie Williams itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik csütörtökön, pénteken és szombaton. Itt az Egri bor ünnepe, 30 év, számtalan emlék és egy közös ünnep, ez lesz a jubileumi bor ünnep. Találkozások, történetek, egri borok, gasztronómiai kalandok, koncertek a zöldben, az érsekkertben. Két színpad is lesz, az egyik az Egri Bikavér színpad, a másik pedig az Egri Csillag színpad. Mind a két helyen, mind a három napon keresztül csupa-csupa fellépő. Érdemes ellátogatni a közösségi oldalra, mert minden információt megtalálunk, és amire nagyon-nagyon büszkék vagyunk, hogy pénteken és szombaton este is Richmond, Szávoly Richard műsorvezetőnk lesz, aki a jó kis dalokat fogja nekünk prezentálni az Egri Bikavér színpadon. Látogassanak el, nézzék meg, táncoljanak. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
0: Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
4: Elkezdődött a szúnyoggyérítés. Elindult a nyári napközi az Egri kórházban. Pontos felvételi határidő közeleg. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Egyre több a szúnyog, elkezdődött a kémiai gyérítés. Két budapesti kerületben és 11 megyében lépnek fel a vérszívók ellen. Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsodabaú-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdubihar, Heves, Jász-Nagykunszolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna megyében permeteznek. Mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
5: A héten összesen 151 település belterületén lehet majd kémiai szúnyoggyérítést végző platós autókkal találkozni. Az autók azok késő este és éjszaka permeteznek, és nagyon alacsony dózisban jutatják ki az írtószert, ami a szabadban néhány óra alatt le is bomlik. A katasztrófavédelem weboldalán a lakosság majd szúnyoggyérítés menüponton belül lehet megnézni a heti programot, ami pontosan megmutatja, hogy melyik napon, melyik településen lesz gyérítés.
4: Heves megyében a hét elején több mint 1400 hektáron voltak kezelések. Elindult a dolgozók gyermekeinek szervezett nyári napközi a Markot Ferenc kórházban, jelezte az intézmény. A tábor 3 egyhetes turnusban várja a résztvevőket, és idén is a kórház refektóriuma ad otthont a programoknak. A nyári napközit a kórház szociális irodája 1989 óta minden évben megszervezi a dolgozók gyermekei és unokái számára. Az első turnusban többek között színházi előadás, kézműves foglalkozás, természetismereti kirándulás, szabadtéri programok és könyvtári társasjátékozás várja a gyerekeket. A tábor lebonyolításában középiskolások is közreműködnek, iskolai

0: témákkal is várja leendő hallgatóit. Változékonyabbra fordulhat az időjárás térségünkben, miután a korábbi meleg időszakot egy hullámzó frontrendszer válthatja fel. A nappali hőmérséklet többnyire 28 és 31 fok között alakulhat, de záporok és zivatarok környezetében átmenetileg ennél hűvösebb is lehet. A napsütés mellett ugyanis gyakran megnövekedhet a felhőzet, főként a délutáni és esti órákban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 2 perccel vagyunk 5 óra után, nagyon kellemes délutánt mindenkinek, Rolicek Judit vagyok. Hogyha bármiben tudunk segíteni, hívjanak vagy írjanak nekünk, elveszett, megtalálta, mérik a sebességet. 0620 355 65 55-ös jön Gáspár Laci, előtte pedig íme Michael Jackson a Best-en.
1: 100,7 Best-en.

4 perccel vagyunk 5:30 előtt, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Azt írja Erika az üzenetében, hogy Ostoros felé mérik a sebességet. Köszönjük szépen az infót, ha bármi van, írjanak, hívjanak, itt a Molokó.

0: 9 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Itt a Fiatal Művészek Fesztiválja, a neve Ha Majd Lesz Fest 2026 a Civil Közösségek Házának udvarán. A Ha Majd Lesz Színházi Egyesület szervezésében megvalósuló 10 napos rendezvény során 20 különböző program várja a látogatókat, amelyek sokszínűségük révén minden érdeklődési kört kielégítenek. A fesztivál Ha Majd Lesz Társulat saját produkciói mellett feltörekvő, egri származású fiatal művészeket is támogat fellépési lehetőséggel. Érdemes ellátogatni a közösségi oldalon és megnézni a részletes programokat, Ha Majd Lesz Fest 2026. Jön Király Viktor!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

100,7 Best FM, a legjobb zené. Kezdődik a Night Shift, ez az a műsor, ami mindig 6 és 8 óra között hozza a legjobbakat egy stílusban. A mai napon pop zenék szólnak, tehát 2 órán keresztül, az első órában White Boy-jal, a másodikban pedig Effendivel. Én pedig búcsúzom, az elmúlt 3 órában Rolicek Juditot hallották, legyenek jók és tegyenek jót!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Magyarország növeli védelmi kiadásait. Holnapig módosíthatják a felvételizők a szakok sorrendjét. Napos gomoly felhős időt ígérnek a következő napokra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét, közölte Magyar Péter miniszterelnök a NATO kétnapos ankarai csúcs találkozója után. A kormányfő közösségi oldalán megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli védelmi kiadásait 2035-ig. Magyar Péter emellett nemzetközi sajtótájékoztatóján megismételte, hazánk továbbra is nyújt humanitárius segítséget Ukrajnának, fegyvert, katonákat azonban nem küld. Jelezte, a csúcson Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel megállapodtak abban, hogy a közeljövőben kétoldalú találkozót tartanak. Holnapig lehet még változtatni a választott szakok sorrendjén az E-felvételiben. Erre egyetlen alkalommal van lehetőség, új képzést pedig már nem tudnak beírni a jelentkezőt, emlékeztetett az oktatási hivatal. Az egyetemre főiskolára készülők szintén július 9-éig pótolhatják a még hiányzó dokumentumokat. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A két szervezet szerint az elmúlt napokban a szélsőséges időjárás miatt kevesebb volt az önkéntes, ezért minden segítségre szükség van. Ahhoz, hogy a kórházakban az összes műtéthez, életmentő beavatkozáshoz legyen elég vérkészítmény, naponta csak nem 1800 véradóra lenne szükség. Nem a permetezés jelenti a tartós megoldást a szúnyogok ellen. Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója szerint szemléletváltásra van szükség. A védekezés alapja a tenyészőhelyek felkutatása és megszüntetése. Hozzátette, a védekezés sokszor a saját környezetünkben a pangóvizek felszámolásával kell kezdeni.
2: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy-egy elhanyagolt kert az oka ennek, egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum 1-2 napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, ahonnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek. Ha van olyan hely, ahol gyűjtöm például a vizet, azt letakarom, és már magunkat meg is szabadíthatjuk a szúnyogoktól.
1: Napos felhős idő vár ránk holnap, némi csapadékra talán északkeleten készülhetnek. A hőmérséklet 24 és 29 fok között lesz napközben. Pénteken is nagyon hasonló időre számíthatunk, északkeleten nem kizárt egy-egy zápor, 24-31 fokig melegszik a levegő. Hétvégére is nagyrészt napos időt ígérnek, esetleg felhőkkel, és változatlanul északkeleten fordulhat elő zápor. A csúcshőmérsékletek 26-33 fok körül alakulnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Szerda van, úgyhogy pop és rádiós lágerek 120 perccel előttünk, 6 hétig én White Boy, hétön szerdai rezidensünk DJ FND a lemezjátszók mögött, indul a Night Shift.
3: Best FM, a legjobb zenék, mixben.

0: Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, és hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel, 06255 55 155 Viber és SMS számunk, és infókuk az bestfmbudapest.hu.

0: Ezt FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És aki ezekre a legjobb mixekre nem bír várni estig, bármikor visszahallgathatja a korábbi Nightshift mixeket a Mixcloud profiljainkon. Minden egyes Nightshift lemezlovas a Mixcloudra tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, ott elérhetőek az én korábbi mixeim tracklistával együtt. Yeah.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: A 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei érkeznek mixben a következő órában is, de olyan verziókban, olyan remixekben, olyan mashupokban és bootlegekben, ahogy csak DJ FM tudja őket lejátszani. Szóval nagyon-nagyon rövidke szünetet tartunk, ami pont arra lesz elég, hogy akivel helyet cseréljünk, héttől már ő áll a lemezjátszók mögött, szusszanunk egy picikét, és aztán pár perc, pár pillanat múlva innen folytatjuk. Senki nem menjen sehova.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Előnyt kérnek a magyar dinnyének a termesztők, strandröplabdások veszik majd birtokba a Városligetet. Záporokat főleg északkeletre ígérnek a napokban. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét, közölte Magyar Péter miniszterelnök a NATO kétnapos ankarai csúcs találkozója után. A kormányfő közösségi oldalán megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli védelmi kiadásait 2035-ig. Magyar Péter emellett nemzetközi sajtótájékoztatóján megismételte, hazánk továbbra is nyújt humanitárius segítséget Ukrajnának, fegyvert, katonákat azonban nem küld. Záró nyilatkozatukban egyébként a tagállamok kiálltak az ötös cikkely szerinti kollektív védelem elve és Ukrajna további támogatása mellett. A dokumentum szerint Európa és Kanada nagyobb felelősséget vállal a közös védelmi erőfeszítésekben. Fejleszteni kezdik a NATO üzemanyag ellátási láncát, a szövetség tagjai pedig idén legalább 70 milliárd euróval támogatják Ukrajnát. Partnerséget kérnek a hazai dinnyetermelők. Azt szeretnék, ha az áruházláncok nem indítanának dömpingáras akciókat, és az import helyett a magyar dinnyét részesítenék előnyben. A Magyar Dinnyetermelők Egyesülete szerint a túl alacsony árak veszélyeztetik az ágazat jövőjét idehaza. A szervezet hozzátette, júliustól a magyar termés teljes egészében képes ellátni a belföldi piacot. Strandröplabda költözik a fővárosba, jövő hétvégén a Városligetben rendezik meg a CEV Nemzetek Kupája döntőjét. A négynapos esemény Európa legjobb válogatottjait vonultatja fel, és mindkét nem mezőnyében 8-8 ország, összesen 11 nemzet válogatottja mérkőzik meg egymással, mondta a rádiónknak Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke.
2: Ez az Európa bajnokság utáni második legnagyobb strandröplabda eseménye az Európai Szövetségnek, amelyet először rendezünk meg Magyarországon.

0: 29 fok között lesz napközben. Pénteken is nagyon hasonló időre számíthatunk, északkeleten nem kizárt egy-egy zápor, a hajnali 11-17 fok után 24-31 fokig melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Na ezt az egyesét még megadom a Lemon Tree-nek. Tehát nem tudom, hogy erről beszéltünk-e már adásban, ez ilyen trauma, azt mondták, hogy sokat kell erről beszélni, és akkor egyszer csak így feldolgozódik.
4: PTSD-d van ettől a daltól.
3: Tehát, hogy ha van dal, amivel engem ki lehet űzni a világból, az a Lemon Tree. Kik is voltak a előadói, a bocsánat pedig, hát annó nekem konferálni is kellett rengetegszer a rádióban.
4: Bár, hirtelen akartam mondani. Az a baj, pont most mondtam a Millernek az imént telefonon, hogy nem jut eszembe semmilyen név. Fool's Garden, ez
3: az. Na, szóval, hogy azt mondtad, hogy ez egy jó remix, rendben, de ha ez se, akkor official, hogy akkor én az a dal, amit a világon a legjobban utálok.
4: Jó, ez szerintem sokkal kellemesebb, mint az eredeti volt, úgyhogy hallgass meg.
5: Legyen úgy.
3: Mert egyébként amúgy a Lemon Tree egyébként passzol a mai tematikába, hát pop és rádiós láger, ugye erről szól nálunk mindig a szerda, héttől pedig már DJ Effendivel elemezjátszok magad, úgyhogy hajrá, téld a teret.
4: Ha nem tetszik, majd lekeverem.

0: DJ Sandy.
1: Hát, hogy az öreg Eric Clapton mondja.
2: Ha ő mondja, figyelj, Madonna új nagylemez. Megjelent múlt héten. Végighallgattad? Meghallgattad?
1: Ezt mindig azonnal megkérdezett, tudom, a Dua Lipánál is megkérdezted, a nem tudom kinél is megkérdezted. Nem, én ilyen gyorsan nem hallgatom végig, én ilyen egy trekkekből.
2: Egy hete megjelent.
1: Jó, hát egy csomó más dolgok is volt, de igen, tudom, és borzasztó érdekes lett. De nekem egyébként, amit eddig hallottam, az tetszik.
2: Igen? Mennyire hozza a Confessions? Mert ugye ezzel ment végig ugye a promo, hogy ugyanazzal a producerrel dolgozik, aki a Confessions on the Dance Floor-nak is volt a producere, és ugye ez is lett az album címe, hogy Confessions 2, mert hogy teljesen azt a hangzást, azt a flow-t akarja.
1: Egyébként szerintem hajaz rá, nem egy per egy, de azt talán nem is várja el senki ennyi év után, úgyhogy de elektronikus, én azt úgy mondanám.
2: Megkap az egy Martin Garrix is azért befigyel ugye az egyik dalba, úgyhogy
1: több más közt.
2: Na jó van, hát akkor egy régebbi Madonna, egy Jump It a Best Time.

0: Világítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Ők nem. Nem mondom, akartam kérdezni, hogy ők voltak, ugye? Csak a Nina Scari jutott eszembe, ugye, hogy puertorikóiak. Nicole és Natalie egyébként, ugye ennyien jött a Nina, az már csak egy ilyen furcsa fintora sorsnak, hogy őket az a rendes nevük, hogy Nicole és Natalie Albino puertorikóból. Wow. Ott az emberek megjelennek Albino szerinted. Vagy névvel ugye nem viccelünk meg, arról senki nem tehet, hogy hívják. Nem, azt akartam kérdezni, hogy a puertorikóiak voltak ilyen nagyon csúnyán focizók, de szerintem, hogy nem a Paraguay voltak. Ugye,
2: Paraguay volt, akire azt mondták, hogy alattomosak.
1: Nyomták egyébként. Az volt egyébként?
2: Hát a Paraguay az Paraguay. Tehát, hogy ők igazából...
1: Én is néztem, hát nekünk ez egy kett csütörtöki edzés 7-től 8-ig a dozsóban. Szóval, hogy nekem olyan nagyon volt ez meglepő. Tudom, hogy ez foci, de hát... Vagy...
2: Igen, meg hát mondjuk, mint én, aki Premier League meccseket néz hétről hétre, ott ugye más egy picit ugye a fájdalom küszöb, vagy nem tudom, több mindent engednek, de kétségtelen, hogy túlmentek azért egy határon. Már de ők ilyenek, mindig is ilyenek voltak, hát ez a kultúrájuk része.
1: És milyen a VB egyébként?
2: Figyelj,
1: te mint egyetlen foci szakértő itt a csapatban.
2: Nagyon kedves vagy a szakértőnek, azért nem mondanám magam, de
1: a tények makacs dolgok, szóval, hogy...
2: Rajongó vagyok. Figyelj, most már nagyon szeretem, előtte egy napban még nem éreztem egyáltalán ezt a VB lázat, de aztán elkapott. Annyira azért nem, hogy a hajnali 2-3 órás kezdési meccsekre fönnmaradjak, mert azért mégiscsak dolgozó ember vagyok, reggel föl kell kenni, gyereket is vinni kell. Hiába van szünet. Na, úgyhogy most már nagyon élvezem, és nagyon szorítok az angoloknak. Én azt szeretném, hogy az angolok nyerjenek a végén. Ha már az olaszok nem jutottak ki, egyébként nekik szurkolnék.
1: Egyébként most tényleg nem akarom, hogy ilyen sportelemzésbe átmenjünk meg egyáltalán, de hogy jól érzem én azt, és tényleg most abszolút a teljes hozzá nem értéssel kérdezem, hogy mindig volt az angolokkal kapcsolatban egy ilyen elvárás, hogy így meg úgy VB-n, EB-n az előző 2-4 évben, de hogy valahogy most lehet rajtuk azt érezni, hogy mostan ők is elhiszik. Vagy úgy tényleg valahogy úgy játszanak, hogy azt mondod, hogy most tényleg odaérhetnek a fiúk.
2: Figyelj, hogy mondjam, így a szövetségi kapitánytól is függ. Ugye a Southgate teljesen másba gondolkodott, mint most a Tuchel. Én érzem azért bennük a kereterősséget, azt érzem, hogyha ezt jól össze tudják rakni egy jó taktikával egy-egy meccsre, akkor elmehetnek a döntőig.
1: Elképesztő, hogy mi is milyenek vagyunk, nem? Tehát végre ez az egyetlen nap, amikor szünnap van a foci világbajnokságon, és erre mit csinálunk? Fociról beszélünk.
2: Hát csak hogy ne legyen szünnap.
1: Az is igaz. Jó, akkor egy angol VB.
2: Én annak szorítok. Hát az, hogy számítok-e, az csak merem remélni, tudod, de hát nagyon nehéz lesz az elmenni.
1: Figyelj, hát legyen neked igazad, ha jól tudom, akkor ugye azért neked jövő héten születésnap.
2: Igen.
1: Ugye? Hát akkor azért az egy milyen szép ajándék lenne.
2: Igen, 19-én van ugye a BB-dől.
1: Igen, hát 8 napban benne van.
2: Persze, szülőhét.

0: és a legjobb popzenékkel.
1: És annyira csak erre a Seamus Hadjira voltunk itt ráfeszülve az elmúlt hetekben, hogy hát közben itt a surranó pályán, meg hát neked egy Beatport harmadik hely. Hát Efikém. Hát
2: óriási a Funky House charton.
1: Hát minden, hát a Beatport az Beatport.
2: Ki az első?
1: Na.
2: David Guetta és Hüzsel.
1: Hüzsel? Igen, igen.
2: Igen.
1: A Shine-nal?
2: A Shine-nal. És egyébként a Fene egye meg az egy nagyon jó dal lett egyébként.
1: Jó, de abszolút. De hát azért én azért, tehát nem tudom nem észrevenni a hasonlóságot az Ultra 54 és az Another Talk To Me dalával. Ugye?
2: Ebből egyébként nagyon sok hasonló hangzású dal jelent meg. Idén nyáron is akár a Defected szórja ezeket most, 2-3 ilyen is megjelent. Úgyhogy, de nagyon, nagyon fülbemászó, nagyon kellemes, tök jól megcsinálták, szóval tényleg le a kalappal, felelném meg, hogy egy hónapot nem tudtak volna várni, mert akkor lehet, hogy már második is lehetnék talán, de
1: vagy hogy lehetnék, akár az első
2: mert azért azt emeljük ki, hogy ez nem egy FND dal, hanem ez egy FND és Crazy Biza dal, abban is a Balearic Remix.
1: Na hát mindegy, na és ez pörög már itt ugye alattunk.
2: Így van.
1: És mi van egyébként a Seamus Hadjival?
2: Az majd augusztus 14, ha jól emlékszem a dátumra, de még van egy ezen a héten pénteken, jelenik meg a Set Me Free, a Househeads kiadónál, ez lesz a Househeadsnek a 100. kiadványa, Zsakiknál, ugye, hogyha ez neked így
1: abszolút
2: azért mond valamit, és arra nagyon jó visszajelzések jöttek már a promóra, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy abból mi lesz.
1: Szuper. Na, akkor jövő szerdán találkozunk, ami azt hiszem pont, ugye? Pont a napján a szülinapodon.
2: Pont a születésnapomon, és ennek megfelelően úgy fogok készülni, hogy egy ilyen születésnapi mixet hozzak.
1: Szét-fendized a szerdán?
2: A FND-t.
1: Figyelj, akkor gyere jövő szerdán, egy évvel idősebben.
2: Legyen úgy.
1: Hello.
2: Ciao.
3: Don't give me this. Don't give me lip. That's what you get when you act a fool.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Nem pihennek a képviselők, jövő héten is összeül a parlament. Nevet keresnek a budapesti állatkert kis Manuljának. Hőségre egyelőre nem kell készülni. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Jövő héten is rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Hétfőn és kedden gyűlhetnek össze a képviselők. Hét előterjesztésről tárgyalhatnak, köztük az alaptörvény 17. módosításáról, amelynek mielőbbi elfogadását sürgeti a kabinet. Napirendre kerülhet a pedagógusok sztrájkjogának helyreállítása, és arról is vitázhatnak, hogy a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség a rendőrséghez kerüljön. Emellett több egészségügyi és adózási törvény módosításáról is tanácskozhat. A honatják. Holnapig lehet nevet választani a fővárosi állatkert kis Manuljának. Öt név van versenyben, a kölyök Batu, Buda, Boris, Bajár vagy Benedikt lehet. A voksokat a park weboldalán várják. A kiskandúr édesanyja Lucy egyébként tavaly decemberben érkezett az állatkertbe, és gyorsan összemelegedett leendő kicsinye apjával Bohussal. Májusban meg is született első közös csemetéjük. Megérkezett az idei harmadik hőhullám Olaszországba. A hőség a következő napokban eléri az ország középső részét is. Sokfelé közepes narancssárga riasztás érvényes, de holnap több helyen, például Firenzében is életbe léphet a vörös kód. A kánikula az előrejelzések szerint vasárnap tetőzhet az olaszoknál, de a forróság július 22-ig kitarthat. Európa több országába visszatérhet egyébként a rendkívüli hőség, a kontinens fölött újra hőkupola alakulhat ki. Arról, hogy nálunk is megint 40 fok közelébe emelkedhet-e a hőmérséklet, Simon Gergőt, a Hungaromet előrejelzési osztályának vezetőjét kérdeztük.
2: A Kárpát-medence fölé mérsékelten meleg léghullámok érkeznek, az anticiklon peremén 2-3 napos csúszással hidegfrontok fognak elvonulni, sajnos csapadékot nem adnak, csak egy-egy lokális záport, viszont nem engedik azt meg, hogy a hőmérséklet ismét 40 fok közelébe emelkedjen. A jövő hét elején ez az anticiklon egy kicsit keletebbre helyeződik, jóval közelebb lesz hazánkhoz, előfordulhatnak 30 fok feletti csúcsértékek, ez a hőhullám most inkább csak Nyugat-Európát fogja érinteni a következő 7-10 napban.
1: Napos felhős idő vár ránk holnap, némi csapadékra talán északkeleten készülhetnek. A hőmérséklet 24 és 29 fok között lesz napközben. Pénteken is nagyon hasonló időre számíthatunk, északkeleten nem kizárt egy-egy zápor, 24-31

0: Az ön posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Best FM a legjobb zenék, azért jól tessék mindig megnézni a hivatalos kiírást, hogy ez most éppen DJ set, vagy a komplett nagy zenekaros fellépés, mert igazából nagy csalódás egyiken sem fogja érni az embert, mert hogy mind a kétféle verzióban turnézik jelenleg a Basement Jacks. Jön a Good Luck!

Blast FM, a legjobb zenék. Nagyon udvariasan nem nevezték meg, hogy melyik volt az a nagy lemez kiadó, aki azzal hajtotta el őket, hogy Lift zenével nem foglalkozunk, de gondolom ugyanez a nagy lemez kiadó pár hónappal később, amikor minden rekordot megdöntött az eladás és a slágerlistákon a Lighthouse Family, akkor verte a fejét a töltyfa asztalba. Jön a Lighthouse Family és a Hype, a Best End.

Best FM a legjobb zenék, így utólag visszagondolva nyilván költői volt a kérdés, hogy vajon a Deep Dish egy klasszik house bulin játssza-e majd azt a tracket, amit a Deep Dish egyik fele Saram jegyez. Hát akik ott voltak Óbudán, ők már tudják a választ, hát persze, hogy játssza. Hát pörgetik orva a szájba. Party all the time, jön Saram itt a Best FM a legjobb zenék között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Sikerült megerősíteni a NATO egységét a csúcs találkozón, véradásra hív a Vérellátó és a Vöröskereszt. Napos gomoly felhős időt ígérnek a következő napokra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét, közölte Magyar Péter miniszterelnök a NATO kétnapos ankarai csúcs találkozója után. A kormányfő közösségi oldalán megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli védelmi kiadásait 2035-ig. Magyar Péter emellett nemzetközi sajtótájékoztatóján megismételte, hazánk továbbra is nyújt humanitárius segítséget Ukrajnának, fegyvert, katonákat azonban nem küld. Jelezte, a csúcson Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel megállapodtak abban, hogy a közeljövőben kétoldalú találkozót tartanak. Holnapig lehet még változtatni a választott szakok sorrendjén az E-felvételiben. Erre egyetlen alkalommal van lehetőség, új képzést pedig már nem tudnak beírni a jelentkezők, emlékeztetett az oktatási hivatal. Az egyetemre főiskolára készülők szintén július 9-éig pótolhatják a még hiányzó dokumentumokat. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A két szervezet szerint az elmúlt napokban a szélsőséges időjárás miatt kevesebb volt az önkéntes, ezért minden segítségre szükség van. Ahhoz, hogy a kórházakban az összes műtéthez életmentő beavatkozáshoz legyen elég vérkészítmény, naponta csak nem 1800 véradóra lenne szükség. Nem a permetezés jelenti a tartós megoldást a szúnyogok ellen. Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományi Egyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója szerint szemléletváltásra van szükség. A védekezés alapja a tenyészőhelyek felkutatása és megszüntetése. Hozzátette, a védekezés sokszor a saját környezetünkben a pangóvizek felszámolásával kell kezdeni.
2: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy-egy elhanyagolt kert az oka ennek, egyszerű ingyenes megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum 1-2 napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, ahonnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek. Ha van olyan hely, ahol gyűjtöm például a vizet, azt letakarom, és már magunkat meg is szabadíthatjuk a szúnyogoktól.
1: Holnap gomoly felhős napos időre készülhetünk, a felhők azonban északkeleten néha összeállhatnak, főleg itt jöhet majd zápor, zivatar. A szelet ismét élénk, olykor erős lökések kísérhetik. Pokoli hőségtől még nem kell tartani,

Ezt a legjobb zenék május 22-én jelentette be a Mystic, hogy egyetlen koncert erejéig újból összeáll a zenekar, hogy megünnepeljék legelső albumuk a Licking on Both Sides című 25 éves évfordulóját. Wembley Arena, szeptember 12, ez a dátum. Ez meg a Scandalous, a Mystic-től, most itt a Westen.

Best FM a legjobb zenék. Május 20-án került fel a Netflixre a Kylie Minogue életéről szóló mini dokumentum sorozat, és ennek kapcsán árulta el egy riporternek, hogy bizony jövőre 2027-ben lesz 40 éve annak, hogy 1987-ben a Locomotionnak köszönhetően az egész világ megismerte a nevét, és ezt a 40 évet egy világkörüli turnéval igyekszik majd megünnepelni. Nagyon remélem, hogy ebbe a turnéba majd Magyarország is belefér egy állomással. In Your Eyes, Kylie érkezik itt a Besten.

Best FM, a legjobb zenéka bemutatója óta majdnem $1 milliárd termelt világszerte a Michael című mozifilm. 991 milliót egészen pontosan tegnap előttig. Ez csak a Britney Spears mozifilm készítőinek mondom, mert hogy ők azt mondták, hogy majd a Michael sikerétől teszik függővé, hogy ebben az életrajzi filmben van-e még potenciál. Hát szerintem van. Jön Britney és a Toxic. Baby,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Magyarország növeli védelmi kiadásait. Ismét lesz manganap a Néprajzi Múzeumban. Záporokat leginkább északkeletre ígérnek a napokban. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét, közölte Magyar Péter miniszterelnök a NATO kétnapos ankarai csúcs találkozója után. A kormányfő közösségi oldalán megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli védelmi kiadásait 2035-ig. Magyar Péter emellett nemzetközi sajtótájékoztatóján megismételte, hazánk továbbra is nyújt humanitárius segítséget Ukrajnának, fegyvert, katonákat azonban nem küld. Záró nyilatkozatukban egyébként a tagállamok kiálltak az ötös cikkely szerinti kollektív védelem elve és Ukrajna további támogatása mellett. A dokumentum szerint Európa és Kanada nagyobb felelősséget vállal a közös védelmi erőfeszítésekben. Fejleszteni kezdik a NATO üzemanyag ellátási láncát, a szövetség tagjai pedig idén legalább 70 milliárd euróval támogatják Ukrajnát. Strandröplabda költözik a fővárosba, jövő hétvégén a Városligetben rendezik meg a CEV Nemzetek Kupája döntőjét. A négynapos esemény Európa legjobb válogatottjait vonultatja fel, és mindkét nem mezőnyében 8-8 ország, összesen 11 nemzet válogatottja mérkőzik meg egymással, mondta a rádiónknak Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke.
2: Ez az Európa-bajnokság utáni második legnagyobb strandröplabda eseménye az Európai Szövetségnek, amelyet először rendezünk meg Magyarországon, sőt, ilyen volumenű strandröplabda eseményt még soha nem rendeztünk. Ingyenesen látogatható, és a mérkőzések mellett a közönség is mindenféle reflexjátékokat, ügyességi játékokat kipróbálhat. Természetesen fölállítunk szabadtéri és röplabdapályákat, úgyhogy röplabda az bármennyi lesz, tekból asztalt fogunk kirakni, és mindenki kipróbálhatja, hogy mennyire ügyes lehet különböző játékokon.
1: Ismét a hagyományos és a kortárs japán kultúrát mutatja be a Fővárosi Néprajzi Múzeum. A manga napot az intézmény egyik kiállításához kapcsolódva rendezik meg július 25-én. A látogatók egyebek mellett legyezőket készíthetnek, ismerkedhetnek a japán kalligráfiával, a buddhizmussal vagy a baba művészettel is. Napos felhős idő vár ránk holnap, némi csapadékra talán északkeleten készülhetnek. A hőmérséklet 24 és 29 fok között lesz napközben. Pénteken is nagyon hasonló időre számíthatunk, északkeleten nem kizárt egy-egy zápor, 24-31 fokig melegszik a levegő. Hétvégére is nagyrészt napos időt ígérnek esetleg felhőkkel, és változatlanul északkeleten fordulhat elő zápor. A csúcshőmérsékletek 26-33 fok körül alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Hát te meg ki a fene vagy?
5: Én?
4: Én vagyok az összes nő. Lehetne akár ez egy párbeszéd is a Madison Avenue és Whitney Houston között, de csak a véletlen hozta úgy, hogy ők pont egymás után érkeznek majd a következő órában. A Madison Avenue a Who the Hell Are You-val, Whitney Houston pedig az I'm Every Woman-nál hamarosan.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Jazz FM, a legjobb zenék, 3 foknyi plusz naponta, ez a tendencia egészen hétvégéig, tehát ami holnap 26, az pénteken majd 29, szombaton pedig 32 lesz, úgyhogy ennek köszönhetően szombaton már masszív kánikula és erős UVB sugárzás lesz, úgyhogy lehet megint előszedni a tangákat. Jön a Tong Song.

Best FM a legjobb zenék, ha már mostanában, mintha a világsztárok megint ráéreztek volna a világ körüli turnézás ízére, azért még mindig nagyon sokan a kényelmesre és a biztosra mennek, és inkább rezidenciát vállalnak Vegasban. Így van ezzel a most érkező Mary J. Blige is, aki

Best FM a legjobb zenék, 20 évvel ezelőtt jelent meg Nelly Furtado harmadik nagylemeze, a Loose című, amelyről a második kimásolt kislemez, a Promiscuous Girl, ezen a napon, július 8-án került fel az amerikai kislemezlista élére, és aztán 6 hétig onnan letaszíthatatlan volt. Pont úgy, mint az első kislemez, a Man Eater, és pont úgy, mint a

Best FM a legjobb zenék, elvileg a Freedom Williams-el jelenleg is turnézó énekeshölgynek van hangja. Nem is rossz. Ettől függetlenül azért az élő fellépéseken biztos, ami biztos, az eredeti női vokára szokta

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: A Jetlag az előző órában már itt volt a Te meg énnel, de ez így Geszti Péternek és Péterfi Borinak nem elég. Ők azt akarják, hogy csak Te meg én. Úgyhogy ez érkezik majd a mai utolsó órában, 11 és éjfél között, illetve ez is, mert rajtuk kívül jön még a Deep és a Flashdance-el, Dario G a Carnaval de Parival, és Only Mercer Dance with me tonight.
1: Ez a Night Shift a Best

Rádió FM, a legjobb zenék. A Budapesten megrendezésre került Bajnokok Ligája döntő után láthattuk mi is azt, hogy milyen az, amikor karnevában Párizsban, meg egy picit Budapesten. Jelenállás szerint minden esély megvan arra, hogy a francia válogatott megnyerje a futballvilágbajnokságot. És ha ez így lesz, akkor gondolom nem csak Párizsban, hanem egész Franciaországban karnevál lesz. Holnap egyébként kell az újabb lépést megtenni majd a francia válogatottnak. Marokkóval játszanak magyar idő szerint este 10 órakor. Karnevál de Paris! Dario G érkezik itt a Bestem.

Jazz FM, a legjobb zenék. Olof Pálmes sétány, Veruna Angyalai utca, Állatkerti körút, Kóskároly sétány, illetve a Hősök terén körbevezető út. Rendezvény miatt ezen említett útszakaszok hosszabb, rövidebb ideig kerülnek majd lezárás alá. Holnap este 8-tól egészen július 11-én délután 2.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agyon.
1: Ez a Night Shift White Boy-jal. A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este.

Best FM, a legjobb zenék, a legjobbkor érkezik a Killer, mert éppen ebben a pillanatban akarom megölni a bulit. Ennyi volt már a Night Shift, ezzel együtt zárom a mai szerdát is. Picivel több mint 18 óra múlva érkezem, és holnap este 6-kor pedig indítjuk a csütörtök estét DJ Millerrel és 120 percnyi Dance Mix-el. Jön Adamski, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.